Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon Rádió, a te hangod.

0: 95.5. A jókedv meg a helyce.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Azon sem gondolkoztál sose, hogy ilyen, elmegy egy szinkron stúdióba?
4: Én? De hogy nekem nagyon idegesítő hangom van.
3: Hát, de meg lehet szokni. Hát látod, itt a vajdasági...
4: De nem azt kell mondani, hogy meg lehet szokni, hanem mondasz, hogy jaj, nincs.
3: Ja, nincs.
4: Ilyen kis...
3: Hát mit őszintén, hozzávágott egy mousepadet, hát őszinte vagyok, hát mi a baj?
4: Mousepad, értitek? I'm Mr. Zwickan, this is my mousepad. Ugyan.
3: Nem, hát figyelj,
4: jaj, de megy az észjátszás.
3: Neked nagyon sokan mondták, hogy jaj, de fura volt az elett az elején, de megszoktuk, úgy megszerettük. Szóval hát igen, lehet, hogy te elsőre nem vagyok itt a világ legszimpatikusabb embere, de aztán mikor megismernek.
4: De hogy nem, én elsőre az vagyok, csak annyira szokatlan volt az embereknek ez a nagy szimpátia, amit elkezdtek felém érezni, hogy nem tudtak velük tudni. Felkeltek egyik reggel, hogy Jézus Mária, van itt valami új műsorvezető. Én annyira imádom, ki lehet, és ezt így nem tudták feldolgozni szerintem.
3: És éreztek valami fura érzést, és mi ez az, valami, mi ez az érzést? Talán
4: igen, hogy egy kicsit ugye szívemnél úgy viselek.
3: Igen. Jó. És utána valamint a passz számoltuk, hogy hip-hop eltett 4-5 év.
4: 5 év, basszus.
3: 5 év.
4: 5 év.
3: Anett, 5 éve itt ő velünk.
4: Én azt hittem, hogy 3.
3: Azt gondolod, hogy nem fogsz itt tűnni 2-t se. Anett, tényleg mesélj már neked, hogy neked egyáltalán ezt soha nem kérdeztem meg. Tehát itt a rádióban így ezen a keddi napon megkérdezem, hogy te egyáltalán mit reagáltál arra, amikor mi megkerestünk? Ezt sosem mesélted el.
4: Hát, tudod, volt egy ilyen lányos hét. És ti de akkor jó, szűrtétek
3: én,
4: a csajokat.
3: Igen, ezt nekem mesélted, erre nem emlékszem. Anett azt meséli, hogy állítom,
4: emlékszem,
3: volt
4: hogy
3: egy
4: volt a
3: hét...
4: Kasszoli Vivi, meg én, és nem tudom, hogy ki volt még.
3: Hát most
4: talán külsősök
3: nem
4: voltak, vagy kik
3: volt. Anett azt mondja, hogy
4: Melissa,
3: volt egy...
4: igen.
3: Tényleg mindenki emlékszik? Viktor is?
4: Mondom, mert igazad van, hogy demencia kezd így felütni.
3: Nem, nekem pici a memóriám, nekem tudod kitörlődni.
4: Tehát öt csaj jött be, volt egy hét, minden nap más csajt hívtatok be.
3: Aha, de és pont ezért volt, hogy ki lesz
4: hát
3: a következő.
4: Hát itt titokban, igen, tehát hogy ezt így megbeszéltétek, hogy lesz egy ilyen.
3: És akkor?
4: És akkor eljöttünk. Én tök jól éreztem magam egyébként. Tudom, hogy rengeteget nevettünk, meg az egész ilyen laza volt igazából, csak nekem az volt a fura, hogy így egymás szavába kell vágni, tudod, és így
3: ja, hogy nem
4: azt
3: így nem
4: tudtam. Én az első pár hétben ezt nem is tudtam, így, vagy én így vártam mindig, hogy befejezz a mondani valódat, hát.
3: Olyan nincs.
4: Aztán hál' Isten rájöttem, hogy nem érdemes kivárni.
3: Nem, ki kell harcolni a saját helyedet, hát igen.
4: És akkor...
3: De várjál, akkor egyetem mi voltak a fejedben, hogy csak bejövök egy műsorra?
4: Igen.
3: Ja, ennyi.
4: Igen,
3: csak.
4: Volt egy csajos. Most csajos hét és kész. És én nagyon jól éreztem magamat. És akkor a Brasnyó fölhívott, nem tudom, ilyen 3 nappal később, hogy ej, figyelj, nem tudom, erre meg erre gondoltunk, hogy így lenne kedved, és én nagyon megörültem. Olyan boldog voltam, rettenetesen örültem. Igen.
3: Nem tudtad, mire vállalkozol.
4: Nem tudtam. De nem, nincs nekem bajom a reggelivel egyébként.
3: Hát hál' Istennek. Jó pofák lennénk,
4: azt érzem, hogy ki vagyok égve, tudod, hogy mintha mindig ugyanazokról dolgokról beszélnénk, meg mit tudom én, de most föl vagyok pörögve azért, mert beteg vagyok például, de hogy...
3: Na, ez jó.
4: Igen.
3: Ez szürreális, de jó.
4: Igen.
3: Szóval, hogy mondtad, hogy...
4: Mert nézd meg délután, milyen állapotban leszek, vagy délután, az 11-kor.
3: 11 környékén? Szóval ki vagy égbe időnként? Hát jó van, az előfordul.
4: Jó, de mindenki szerintem. Tehát, hogyha pláne ti, most gondolj bele, ti hány éve vezetitek a reggeli, 10, vagy nem is tudom hány éve,
3: szerintem
4: több mint
3: 15
4: 10 éve.
3: Vagy valami, nem tudom.
4: Ó, Isten.
3: Franz tudja.
4: Na, durva.
3: Hát tudod, különben ez meg,
4: azóta
3: hány
4: volt
3: éve...
4: nagyon sokféle formáció egyébként.
3: Hát ez különben az, hogy persze volt több formáció, de az, hogy hány éve vezetjük a műsort. Hát én meséltem neked, tavaly volt ez az élményem, amikor most már nagyon jóban vagyunk, meg különben nagyon jó arc. Van egy edző haverom, mondhatom most már havernak, aki különben kint van, azt hiszem, hogy Németországban, de időként hazajön a Tomi. És a lényeg az, hogy ővele ismerkedtem meg úgy, hogy az edzőterembe oda jött, mert voltak közös ismerősök, és akkor mondta nekem, hogy ő kérdezte, hogy ugye te hány éve vezeted ezt a műsort? És én nem nagyon tudtam, mondom, szerintem 10-15 valami ilyesmi. És mondja, azért, mert azt mondja, én nekem vannak emlékeim arról, hogy nem tudom, 5-6 éves vagyok, megyek az autóval, és már téged hallgatlak.
4: Mi?
3: És akkor jött erre, mondom, várjál, mert te hány éves vagy? És akkor mondja, nem tudom, hogy 20 vagy 21, már nem emlékszem. És akkor arra jöttem rá, hogy aha, hát mondjuk, hogyha 14 éve vezettem a műsort, akkor simán már az előfordult, hogy valakit vittek az iskolába a szülei, és már akkor... Érted? Én beszéltem. És akkor ez így fura volt.
4: Aranyos, ez szép egyébként, hát szép. De amúgy meg így egy kicsit ilyen...
3: Kicsit ilyen, igen, kicsit
4: nem,
3: ilyen fura.
4: Nincs oda. 5 évesek voltak, most meg 20 évesek, és te még mindig ugyanott ülsz, nem?
3: Hát ez a kétségbejtés, még ugyanott ülök, még mindig. Nem, viccelek különben, nem, de hát de fura ezt, igen. Ez olyan érdekes.
4: Egyszer meg csinálunk egy ilyen idézőjelben, mondom, milyen panoregelis osztálytalálkozót, hogy azok a hallgatók, akik gyerekkorukban hallgatták, hogy így bejönnek a stúdióba felnőttként, igen. És majd tovább mondják a gyerekeiknek ezt a szokást.
3: Igen.
4: Hogy hallgatják.
3: Népszokás.
4: De nagyon érdekes egyébként, igen, nagyon sok ismerősöm mondta azt, hogy amikor most erről jut eszembe, hogy mondod, hogy gyereket viszik a suliba,
3: igen.
4: Hogy amikor viszi a gyerekét a suliba, akkor a gyerek kiéri, hogy jaj, pannó reggeli, nem tudom, nem tudom, érdekes nekem.
3: Ezt már én is hallottam,
4: de szerintem
3: nem értem,
4: a kicsik, tehát hogy mondjuk az óviskorosztály, vagy az alsósok nem is értik, hogy mi miről hát beszélünk. Sőt, hát sokszor én sem értem, hogy miről beszéltek, amikor ilyen videójátékos téma van, vagy nem tudom, vagy...
3: Jó van.
4: Ilyen karakter, olyan karakter, így otthon így hallgatom, nagyon korú, így mondom, jó, akkor most így hangosan elkezdek mosogatni, meg csörömpölni a tányérokat, hogy ne halljam, vagy nem baj, ha lemaradok.
3: Ez így nem lesz jó.
4: De érdekes, ez is volt már olyan is, hogy valaki így megkért, hogy így üdvözöljük a fiát, aki általános is így reggel, mit tudom, hogy meg volt, hogy...
3: Üdvözlöm a fiúkat? Mert akkor ránk gondolt. Csak mondom.
4: Nem, hanem, hogy mondjuk be a fiának.
3: Meg a Viktor.
4: Mondjuk be a fiának egy üzit így, tudod, reggel, a nem tudom, 4-8-kor. Hát igen, és akkor egyszer mondtuk is. Persze, én azt mondom, hogy veled voltam.
3: Na, nem tudom.
4: Tavaly.
3: De az tényleg az, hogy tudom, hogy az a másik dolog pedig az, hogy te reggeliben ugye látjuk azt, hogy egymás életét is, és nekem nagyon vicces igen. volt, amikor egyszer...
4: Én,
3: nekem az volt nagyon meg, amikor valami ilyen szituáció volt, hogy volt az, hogy bejöttél ide.
4: Igen.
3: És azon voltál egész nap, hogy azt hiszem, hogy a diszpanzérba kellett menned,
4: igen.
3: És valami olyan szituáció volt, hogy a Marcinak már iskolába kellett menni, de te nem bírtam már elmenni. És hogy volt egy olyan pillanat, amikor megkérdezted, hogy Marcika, el tudsz te menni magad? És mondta, hogy el. Te megmondtad, hogy állj, de... És így elment, és így tiszta ideg volt, és végig lested az ablakból.
4: Igen, volt ilyen sztori. Hát igen, én a Merse még baba volt, és vittem a diszpanzérbe a Mersét.
3: Na.
4: És nagyon nagy sor volt, és nem jutottunk sorra annyi időn belül, mint ahogy én ezt gondoltam. Közben a Marcinak meg el kellett menni a korzóra, ment ilyen programozásra. De kicsi
3: igen.
4: volt még akkor ő, tehát hogyha most a Merse volt, nem tudom, mondjuk 2 éves, akkor a Marci volt 6.
3: Uh-huh. Ezt te tudod?
4: És hogy ő egyedül nem ment még így,
3: hát
4: tudod.
3: Hát persze, bement volna.
4: és akkor így kérdezik, Marci, de oda találsz a korzóra, oda tudsz menni. És így mondta, hogy igen, és nagyon boldog volt. És akkor így, jó, és akkor mi a diszpanzérben az emeleten voltunk, és akkor így néztem az ablakon keresztül, hogy a Marci ugye ott átmegy, megmutat, elmagyarázt meg, hogy hol kell, hogy átmenjen az úton, mit tudom én. És így azt láttam, hogy a Marci átment a zebrán, hát most a konzulátus oldalára,
3: igen,
4: de ugye
3: igen,
4: még
3: igen.
4: ott a diszpanzér környékén volt, hát, hogy én láttam az ablakból, és onnan így elkezdett sprintelni, és én futott, rohant a korzó felé, csak hogy ott közben vannak még ilyen utcák, amik keresztezik.
3: Igen,
4: ugye?
3: Vannak.
4: Tehát, hogy te mész a járdán, aztán hopp persze. jön a, mit tudom én, a Galéria Hotel felől
3: igen,
4: van egy
3: igen,
4: út,
3: igen.
4: meg mit tudom én, még
3: több
4: van-e
3: nincs.
4: Már, több nincs is. És én látom, hogy a Marci rohan az az út felé, így az
3: igen,
4: ablakból,
3: igen.
4: és így mondom, atya úristen, ezt nem mondtam a gyereknek, hogy ott vigyázom, mert hogy ott keresztezi egy fő, vagy hát az
3: nem
4: fő út, ez mellékút igazából, de hogy
3: már.
4: Mit, hát most honnan tudod, hogy mit veszi
3: egy
4: kisgyereket.
3: Hát idegeskedik.
4: És végén volt, és akkor aztán végül fölhívtam ezt a programozó sulit, hogy jaj, ne haragudjanak, de hogy egyedül kellett elmenni a Marcellek, és odaért, ott van, és akkor mondta, ott van, igen, megérkezett.
3: Jaj, és akkor mondta, hogy jaj, de szuper. Emlékszem, hogy olyan stressz volt neked, akkor ezt úgy
4: mesélted. Tényleg aztán így mindent tudunk egymásról, meg így tényleg láttuk egymást mindenféle ideg állapot.
3: Az biztos, az biztos az évek alatt.
4: Mindannyian, mind a négyen.
3: Persze, hát hogy ne.
4: Úgyhogy igazából ez tök jó. De alapvetően nekem az jutott eszembe, hogy a napokban így gondolkoztam így a pannonon, meg mit tudom én, tudod, így számot övetettem az életemről.
3: Igen. Elhagysz minket?
4: És arra jöttem rá, hogy alapvetően nekem a pannonban, tehát rajtatok kívül is sok emberre ilyen a viszonyom, vagy hogy mondjam, nem is, hogy ilyen, hanem hogy megvan ez a... Igazából azt gondoltam végig, hogy milyen életfázisaimban láttak engem eddig a munkatársaim. Tehát, hogy voltak nagyon durva dolgok. Tehát volt olyan is, hogy, hogy konkrétan itt
3: emlékszem,
4: a cégben történt velem nagyon durva dolog, ami tudod, ilyen pillanatnyi, vagy nem tudom, tehát, hogy amikor mondjuk rossz hírt kapsz, vagy, vagy bármi, vagy rosszul leszel, vagy tök mindegy. Tehát,
3: emlékszem.
4: És hogy annyira érdekes ez, hogy hogy igazából már mindenféle élethelyzetben láttuk egymást, és ez olyan érdekes, nem, hogy neked van egy munkahelyed, vagy hogy mondjam, tehát, hogy így szerintem van egy csomó olyan munkahely,
3: most erre kíváncsi vagyok, igen.
4: Van egy csomó olyan munkahely, ahol te ott dolgozol, nem tudom, 5-6-7-8 éve, de hogy nem alakul ki olyan kapcsolat a munkatársaiddal, hogy, hogy te most merj beszélni arról, hogy jaj, most nem tudom, elsírom magam a munkahelyemmel, mert valami őrület történt, és magamban zárkozom, és nem akarom nekik elmondani. Szerintem egy csomó olyan munkahely van egyébként, ahol megvan valamilyen távolságtartás. Persze van egy csomó olyan is, ami, ami jól működik.
3: Ez nem ember függő.
4: Szerintem munkahely függő is lehet, vagy, vagy simán nem is tudom.
3: De tudod mi? Azért, mert én gyakorlaton, tudod, hol voltam? Egy ilyen, én nem tudom, hogy az létezik-e, még biztos létezik, fogalmam sincs, egy ilyen elektrós gyárba voltam, ahol ilyen szekciók voltak, és akkor nálam ott a nagy motrokat szerelték, az elektromotrokat szerelték. Ott abban az egész gyárban olyan hangulat volt, hogy megőrülsz. Nagyon jó volt.
4: Igen.
3: Úgyhogy abszolút. A net, amíg kihasznál, hogy én beszélek, addig eszi a kis mogyoróit.
4: Képzeljétek
3: el, reggel jön egy ilyen nagy tál mogyoróval, és mondom, mi van tál, mondom, vettél mókuskát, vagy mondom, mi van, azt mondja, nem ezt
4: nem
3: ő
4: nagy
3: fog jelni.
4: Milyen keveset hozta a mogyoró, mandala,
3: ez
4: meg
3: rengeteg,
4: dió.
3: Mit hülyeskedsz, ez két
4: egész
3: marék.
4: Egész nap, ez délután kettőig ezt fogom enni, meg a két almát.
3: Igen?
4: Mm.
3: Na mi ez, valami mogyoró diéta, vagy
4: nem, mogyoró diéta, nem sima diéta.
3: Sima diéta?
4: Igen. Mogyoró leírom diéta. Az AI-nak, hogy mit fogok aznap enni, elmondja a véleményt, azt mondja, hogy most már nagyon nagy kalóriadeficitben vagyok, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit többet kéne ennem, mert hogy utána meg majd beáll az, hogy nem fogyok.
3: Várjál, megkérdezzük a ChatGPT-t.
4: Mit kérdezel tőlem?
3: Szia, kedves ChatGPT! Anett hozott ma 2 almát, meg körülbelül egy 20 deka mogyorót, meg diót.
4: De,
3: ez,
4: nem,
3: ez mennyi kalória?
4: Ez nem 20 deka, 15. Rendben
1: nézzük. Egy közepes alma nagyjából 50-60 kalóriát tartalmaz, tehát 2 alma körülbelül 100-120 kalória. Egy 20 dekás mogyoró vagy dió viszont elég kalóriadús, nagyjából 550-600 kalóriát is tartalmazhat.
3: Jó, van, de
4: hát
3: mennyi,
4: semmi,
3: de,
4: akkor mennyi, jó, akkor mondjuk mond... 700 kalóriánál tartok, és nekem 1200 megjelenem naponta.
3: 1200? Uh-huh. Az nagyon kevés. De várjál, most hozzád beszél ChatGPT, és akkor ez, mondd már el a makróit ennek a 20 deka mogyorónak, meg diónak.
4: Jézus Isten.
1: Persze, a 20 dekagram mogyoró vagy dió általában úgy néz ki, hogy kb. 50-60 gram zsír, 20-25 gram fehérje, és 20-25 gram szénhidrát. Ez persze folytatódik.
3: Hát jó van, ez nem rossz.
4: Persze, na. Nem rossz.
3: Nem rossz.
4: Azt hitted, hogy hülye vagyok?
3: Nem. Az, most mit tudom én? Nem, viccelek, nem gondoltam, hogy hülye vagy. Csak kíváncsi voltam.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Nem tudom, hogy hogy álltok így a pizza rendeléssel. Én egy időben ezt nagyon ettem. Pizza volt a mindenem. Hát most Japánban kitalálták, hogy úgy látszik nem csak az embereknek, hanem a kutyáknak is kell pizza. És elkezdtek árulni a rendes pizzák mellett kutyapizzát is. Uh-huh. Aminek egyszerűen az a neve, hogy Vanko. És ez a Vanko, ez különben simán kutyát jelent. Kutyust igazából. Uh-huh. Azon gondolkoztam, hogy ez igazából annyira szürreálisan jó ötlet, hogyha nekem lenne egy pizzériám, akkor én holnap elkezdem gyártani az kutyáknak is. Nálunk is biztos venne valaki a kutyájának pizzát.
4: Igen.
3: Meg jó ilyen média kampányra is tök jó.
4: Tartozunk annyira most már a világtrendekhez mi is, hogy a kutyák iránti feltétel nélküli szeretet és imádat.
3: Persze.
4: Az itt is eluralkodott, és igen, biztos, hogy vennék.
3: Hát nincs itt mese. Hát...
4: Mi van rajta, ugye felmerül a kérdés.
3: Hát ez igen. Tudod mi, van egy kutyagyártó cég. Nem.
4: Az is van.
3: Kutya eledel gyártó cég, és velük konzultáltak amúgy, hogy tudod, mi lehet benne. Tudod, hogy ne ilyen fűszer, meg ilyen valami, ne legyen benne, amit tud rossz a kutyának.
4: Rossz.
3: És akkor ő velük közösen összeraktak egy ilyen kutyapizzát. És akkor tök érdekes, mert ugye nyilván az emberek rendelnek maguknak, rendelnek a kutyájuknak, és akkor elkezdik posztolgatni, tudod, hogy így akkor eszik az egész család.
4: Igen.
3: Mert
4: a kutya meg az ember.
3: De én már elfogadtam, szóval tényleg egy csomó embernek családtag a kutya most, tehát oké. Most ez megint egy olyan dolog, tudod, hogy most attól, hogy én ezt nem érzem át, attól látom, hogy ez megy, úgyhogy ennyi.
4: Persze, nincs.
3: Ennyi
4: nincs,
3: az egész.
4: Nincs itt probléma.
3: Szóval nincs ezzel semmi baj. Meg különben, tudod, ez az időszak, amikor, tudod, ez a rövid időszak, nem tudom, az a 2-3 év, vagy nem tudom, hogy nekem volt a perzsa macskám bent. Én értem, hogy miért, meg különben nagyon cuki az állatod bent, meg szuper jó. Csak én nekem az, amivel az jár, tudod, az nekem nem érte meg, vagy nekem az nagyon súlyos volt, de hát...
4: Nem vettél neki pizzát akkor?
3: Hát azt nem, de minden más szerintem igen. Igen. Igen, sosem felejtem el, hogy mindig van az a, mert ilyen nagyon ismert kaja márka, király, tudod. Uh-huh. Na mindegy, és akkor tudod, hogy az annyira drága volt, hogy az szörnyű. De hát vettem abba az időbe, meg kellett.
4: Ja, ismerem azt, igen.
3: A
4: Royal.
3: A Royal, igen.
4: Igen.
3: A Royal. Hát igen, és akkor azt vettük.
4: Aranyos ez egyébként. Hát igen, szeretni kell. Én most úgy érzem, hogy végre megtaláltuk a megfelelő balanszot egyébként a macskatartásban.
3: Miért?
4: Mert ugye eddig... Hát ott is ugye egy fajmacskáról van szó, és akkor az ember úgy vigyázna rá, meg úgy óvja, meg mit tudom
3: aztán
4: én,
3: rájössz,
4: a
3: külső
4: beadásokat, aztán rájössz, igen, hogy nem feltétlenül kell, meg szerintem egy tök jó taktika volt, most nem tudom, hogy aki ért ehhez jobban, az egyetérte velem, vagy nem, de szerintem kialakult nála egy olyan dolog, rendszer, hogy miután ő másfél, majdnem 2 évig szinte csak bent volt, kiskorától kezdve, ezért neki a ház egy biztonsági zóna, amit ha elhagy most már, akkor nem teszi azt nagyon messzire. Vagy nem,
3: hát érted,
4: nem nagyon távolodik el. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatásba persze, de egyelőre azt látom, hogy most már ilyen feles lett a jószág, tehát kinti is, benti is. Sok éjszakát kint tölt, valamikor ő kérezkedik, és akkor ő erre vágyik, hogy akkor ő kint aludja.
3: De nincs olyan ajtócskája?
4: Hiába vagy hideg, meg mit tudom.
3: Nem beszéltem,
4: hogy most már ilyen feles lett a jószág, tehát kinti is, benti is. Sok éjszakát kint tölt, valamikor ő kérezkedik, és akkor ő erre vágyik, hogy akkor ő kint aludja.
3: De nincs olyan ajtócskája?
4: Hideg, meg mit tudom.
3: Nem beszéltél ilyesmiről?
4: Hát kifelé nincs, az udvarra nincs még. Majd meg kéne oldani ezt,

0: állapot, hogy oké, bent is van, amennyit bent van, az nem zavar, meg olyankor ilyen tök békés, meg úgy pihen, kipiheni ugye a kinti állapotokat, ugye fáradt, igen, elfáradt, sokat dolgozik én. Szóval ez a természetes, amikor full bent van, az nagyon kőkemény kompromisszumokkal jár, tehát ott azért hogy nagyon kell foglalkozni.
1: Amikor
0: vele.
1: Csak bent van, ugye?
0: Igen, azért is, mert ingerszegény a környezet, ugye, tehát neked akkor jobban le kell foglalni, különben kár tesz ebben abban, és nem azért, hogy ártson neked, hanem tisztán ugye ösztönösen jönnek ezek a dolgok
1: ugye,
0: nála.
1: Mennyire lett ő nagy?
0: Hát elég nagy, még nő, elvileg 5 éves koráig ezek a fajták, ezek így.
1: De most mekkora, minél másfélszeres, mint egy klasszikus macska?
0: Nem tudom, nagyon érdekes, mert megszokja az ember egy idő után, hogy ekkora. Akkor látom a különbséget, amikor látok egy hagyományos macskát, hogy az így mekkora. Hát úgy attól egy ilyen, mit tudom én mondjuk így, nem azt mondom, hogy kétszer akkora, de úgy,
1: igen.
0: Úgy nagyobb.
1: Jó, de szóval akkor nem macska. Annyira irreálisan nagy, hogy mondjuk még úgy nem. Beugrik a Juci néni udvarába, és Juci néni szőcskót kap, de hát nem akkora.
0: Nem akkora, viszont nagyon vicces az, hogy hát szőre, ahogy növekszik ő, úgy komolyodik a szőrzet, és még meghosszabbodik itt-ott. Most neki nyilván miután van egy viszonylag friss műtétes sztorink, ezért ugye ilyenkor a műtét során neki leborotválják a hasáról a szőrt, hogy még azért nem teljesen ült vissza, de amikor azért visszaül, akkor olyan, mint egy ilyen vadmacska, igen, azért lógott a hasáról, és az még úgy nem annyira nőtt. Az még úgy terebélyesíti ugye vizuálisan a jószágot. De alapvetően inkább azt mondanám, hogy hosszú. Most ma reggel pont kéreckedett ki, és amikor így mielőtt nyitottam az ajtót, akkor így fölágaskodott, és a kilincset simán eléri a földről.
1: Igen.
0: Persze. Tehát ő hosszú.
1: Igen. Hosszabb, mint széles.
0: Igen. Most hosszabb, ilyen sportos, széles. Még ilyen kis filigrán.
1: Na és te vennél neki cicapizzát?
0: Hát lehet, hogy így egyszer. De ez meg a másik egyébként, hogy szépen lassan, hála Istennek nem annyira válogató, szoktatom rá arra, hogy egye meg a házi kosztot is adott esetben, és amikor van ilyen normális minőségű kajamaradvány, akkor azt így elkapja most például a sült halat és evett például. És azt már kint adom oda neki, akkor ezt kint így elfogyasztja. A maradékot azt majd elmegeszik a szomszéd macskák, tehát hogy vannak ilyen mutatványok. És igazából mondom, nekem ez elképesztő könnyítés. De hát na, a pizza az meg szerintem inkább azoknak van, akik ugye együtt élnek a macskával, együtt alszanak.
1: De mondom, de hát nem, ez nem a macskákról szól, hanem a kutyákról.
0: Tudom, de előbb-utóbb itt macska pizza is lesz, tehát én érzek egy ilyen folytatást.
1: Biztos, hogy lesz. De ez például különben tényleg, hogyha elmész ilyen bevásárló központokba, akkor ott is mekkora részleg van már tényleg mindig a kutya meg a macska kajára, és igazából kell, mert igazából abszolút jó, valamit tudnak ezek a gyártók, mert azt, amikor odarakod az állatoknak, akkor azt úgy fölporszívozzák, mint a nem tudom, semmi se lenne. Ugye most gondolok itt az ilyen nedves tápra, mert hogy az ilyen száraz tápokkal azért ott baj van. Ott azért általában 50-50 megeszi-e, vagy nem.
0: Igen.
1: A nagyon drágát megeszi.
0: Én neki van egy olyan taktikám, hogy addig kihagyom, amíg meg nem eszi. Addig nem kap más, és megeszi.
1: Ja.
0: Előbb-utóbb. Tehát a macska az nem úgy van kitalálva, hogy válogat, és akkor inkább meghal a természet, mert mint hogy megegye valamit, ami nem tetszik neki. Nem így működik, megesznek mindent egyébként. Csak,
1: igen, de ez
0: csak
1: azért érdekes, hogy ez a benti...
0: Csak sajnáljuk meg, és akkor így kiszolgálod a kis kedvét.
1: Ez sem igaz, mert különben, tudod, miért nem igaz? Azért, mert a benti macskák esetében az van, hogy akkor én is úgy voltam, hogy tudom, hogy nem eszed meg, megvettem, de nem eszed meg, akkor ott hagyom neked, majd egyszer megeszi. És akkor utána olvastam, hogy amúgy mit ajánlanak a szakemberek, és akkor mondták, hogy a bent ilyen fajmacskák, ő nekik így tönkre tudják tenni a saját magukat, mert hogy így ők addig nem esznek, hogy ők már abban így beledöglenek, de akkor se eszik meg.
0: Tényleg?
1: Úgyhogy nekünk kell rájuk vigyázni. Hát mondom, tényleg hát
0: akkor,
1: már az apátus
0: fűjön el. Én legalábbis úgy vagyok vele. Tehát, hogy így, na, de hála Istennek nekem nincsen problémám. Tehát kiskorától kezdve egyébként megeszi sok mindent, ugye nem annyira válogatós. Mázli ez ilyen szempontból.
1: Azt neki mindent, ilyen répát is, meg krumplit. Meg...
0: Nem, azt nem. Nem, hát nyilván ugye hús, meg állati eredetű táplálékot kap.
1: Nyersen?
0: Volt már szerintem például, hogy valami kis köret is került ott a tába, akár krumpli, vagy nem tudom,
1: de
0: milyen formában.
1: Nem a húsra, nyersen nagyon abbálják a húst, májat.
0: Nyersen nem, képzeld, az volt, hogy éppen tisztítottam meg, ott vágtam fel valami csirke mellét, és akkor egy-két darabot így ledobtam le, ott adtam neki a tájába. És ezt így megszagolt, és így nem értette, hogy mit akarok ezzel kezdeni.
1: Lehet, mondani. Nagyon fenszű ez a macska.
0: És akkor azt nem ette meg. De...
1: Mondta volna, hogy na te Zoltán.
0: Mi ez? Elnézést. Ez véres.
1: Önnek sztrókja.
0: Nagyon különbözőek a macskák, meg az állatok úgy általában, ahogy a szokásaik is nyilván nagyon különböznek, de nagyon vicces azt látni egyébként, amikor valaki alapvetően azért hogy elutasítja az ilyen jellegű dolgokat, azért úgy, amikor oda kerül egy állat, erről tudod, vannak poírok is a neten, hogy apuka ellenzi mindig a legjobban, hogy legyen kutya,
1: aztán hát beszéltünk,
0: van,
1: igen.
0: Akkor együtt pecáznak, és mindent együtt csinálnak onnantól kezdve. Én most látok egy ilyen folyamatot a szüleimnél, ahol most

0: tehát így a régi állatok mind elpusztultak most
1: komolyan.
0: Már.
1: Igen.
0: És hát anyukám nem bírta ezt az állapotot, és hát apám bármilyen jellegű ellenkezése ellenére lett egy kis macska. És nagyon vicces az, hogy amikor voltam nálam, akkor így apám magyarázta, hogy mutogatta, hogy mi mindent vettek most neki, de ilyen örömmel, ilyen kaparófa. Akkor kapott egy ilyen kis hengert, aminek a közepébe bele tud feküdni, úgy néz ki, mint egy ilyen kis fánk lenne, és ő lenne a töltelék. Ennek a fánk formának van egy olyan tulajdonsága, hogy oldalt is be tud menni, és akkor ilyen alagút van körbe, tehát ezt is így használja a cica. A másik, amit így kapott, az egy régi kaparófa, amit megtaláltak, az alja hiányzott, hogy apukám akkor áttervezett egy rajzatot, szépen esztétikusan eldolgozva, hogy megsértse magát, megsebesüljön, szóval...
1: Ez egy picike?
0: Kibaszolja, nagyon cuki kis aranyos cica, igen.
1: De
0: igen.
1: És milyen cica?
0: Egy kis keverék, círmos és fehér kombinációs, elképesztően nagy szemei vannak, nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen kis baba. Valami kis, tudod, ilyen plüss figura.
1: Igen.
0: Nagyon szórakoztató. Úgyhogy...
1: Micsoda fényképet látnom kell ez a cicát.
0: De szerintem van.
1: De igen, most a hallgatók úgyse fogják látni, de igen.
0: Kis állatok
1: különben aranyosak. Nálunk is van egy kis macska most.
0: Na itt van-e.
1: De az nem a miénk, csak...
0: És milyen szeme van.
1: Ja, tényleg. Tényleg szemei van.
0: És akkor megy, karmol, mindent csinál. Aha. És ki van szolgálva.
1: Na, hát ez a lényeg.
0: Szinten.
1: Igen. Na, hát ez van. Ti hogy álltok ezzel? Ti mennyire vagytok...
0: Kutyának vennétek pizzát?
1: Igen, vennétek a kutyának pizzát. Tehát vesztek magatoknak pizzát, meg akkor mit tudom
0: én. Működne ez, hát figyelj, nálunk is hány ilyen kávézó van most már, ahol külön ugye fel van tüntetve, ez most már évek óta kutyabarát. Így zajlik, hogy kutyabarát, be lehet vinni a kutyát, és az emberek élnek a lehetőséggel, és ott van, és kutyával, nagyon sok a kutyával mennek ki, ilyen szórakozó égre, és akkor ott így bent fekszik, ül, szaglászik, aha, mit tudom én.
1: Pontosan. Ez ilyen, na, de tényleg írjátok meg, vennétek kutya pizzát? Ez a kérdés. 063-621-605.

0: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Manapság ugye már van egy olyan hozadék ennek az új világnak, ugye, hogy az emberek nem nagyon mennek beteg szabadságra. Csak egy, amikor tényleg így rosszul vagy, és akkor leméred meg, hogy 38 fokos vagy, mint én, meg hogy fáj a fejed, meg tényleg alig kikelni, akkor ugye azért följövöd a többieket, hogy egy napot meg tudtok oldani, és akkor válasz,
2: hát igen, de ez egy nap az volt a baj, hogy vasárnap meg. Este volt, és akkor vasárnap én is gondolkoztam, be tudtam volna jönni, csak hogy akkor hirtelen, amikor írtátok a csoportban, jó, de gáz van, mondom, oké, hogy nekem a gyerekeket el kell intéznem, mert hogyha én jövök 17:30, akkor ők nem maradhatnak otthon, tudod? És akkor így gondolkoztam, hogy oké, anyám, még nincsenek szabadkán, jó, de akkor hogy? És így járt az agyam, de akkor közben végül a brasnyú bevállalta.
1: Igen, na de hát ez mindig ilyen, azért mindenkinek annyi értiteket, annyi dolga van, de ez alapvetően így élünk miért, ez a modern világ, és te nem ezt azért akartál esetleg, azért akartál ezt mesélni, majd megkérdeztem anyóikat, mert ti mikor ti voltatok, nem tudom, én 30-40 évesek, nálatok létezett ez a beteg szabadság, nálatok, hogyha valaki beteg volt, akkor elment, mert ma már nem megy el senki. Vannak azok az emberek, akik állandóan beteg szabadságon vannak, ugye ez egy külön faj. Ez, ha egy ilyet fogsz ki, akkor az szívásabb cégednek, mert az ismerünk mi is egy-két ilyet, aki ugye... De alapvetően az emberek nem mennek beteg szabadságra. Javítsatok ide, én nem látom.
2: Nem tudom, járnak azért, meg,
1: de ki
2: meg
1: megy?
2: Sok...
1: Mi megy el? Mármint mi az oka?
2: Hát ilyesmi láz, vagy hogyha mondjuk a gyerek beteg, mondjuk én, jó, a gyerek beteg, én olyankor nagyon ritkán mentem el eddig, amikor a gyerekek voltak betegek, tehát nagyon ritkán, mert mindig valahogy meg tudtam oldani, tudod, hogy nagymamánál voltak, én bejöttem, ledolgoztam, akkor rohantam haza, vagy ilyesmi. Múltkor például, amikor a legkisebb lebetegedett, valamikor tavasszal, akkor például home office-ba dolgoztam, tehát annyit kértem, hogy mondom, itthon van beteg, de hogy tudok mellette dolgozni, mert igazából úgy tűnt, hogy végig fogja aludni az egész napot, és akkor ott aludt mellettem a nappalin kanapén, én meg akkor közben melóztam. De én tavaly voltam egyszer egy hét beteg szabin, amikor úgy lerobbantam, a gyerekektől elkaptam valami nagyon durva, ilyen hányós vírus, de úgy kezdve, hogy egy hétig tartott. Tehát infúziót kellett kapnom.
1: Jó, mondjuk te azt, úgy szeret, mint én a cukorkát.
2: igen.
1: És ez nem egy nagy dolog nálad, hogy, jó, de hogy infúziót kellett kapnod.
2: Igen. De alapvetően én sem szoktam annyira, tehát most a múltkor is azért elég jól le voltam robbanva, de azért úgy végig nyomtam itt a napokat, és akkor vártam, mondom, hogy na, ha ettől azért rosszabbul leszek, akkor kiveszek egy-két napot, de nem vettem ki. Úgyhogy van, amikor kell infúzió, igen, már nagy a hajtás, és nem lehet elmenni betegszabira.
1: Hát ez az. És nem, megkérdeztem anyóikat, hogy mondom, a ti időtökben volt ilyen betegszabira, megmondom, akkor az emberek még elmentek, megmondom, akkor több állami helyet dolgoztak. Hát azt mondja, figyelj, akkor meg az volt a baj, mert ma is van ilyen, csak én ezt nem tudom, hogy nem voltam betegszabadsága, lehet, hogy soha. Egyszer volt, amikor a covidos volt, és a és ott kötelezően, de akkor meg nem éreztem azt át, hogy ugye akkor van ilyen valami csökkentett valami fizetés.
2: 65%-ot kapsz betegszabi alatt. De valahogy úgy van, hogy talán ha egy napot veszel ki, akkor még kapod a teljes fizut, de hogyha már két nap, vagy három napon túl otthon maradsz, valami ilyesmi van, igen, akkor 65%.
1: Na szóval, hogy azt mondja, hogy akkor is úgy megvágtak, hogy úgy nem volt kedved elmenni betegszabadságra, csak hogyha tényleg nagy volt a baj.
2: Régen például a szülési szabadság, tehát amikor neked gyereked született, és egy évig otthon maradtál, szülési szabadság alatt is 65%-át kaptad a fizudnak, úgyhogy én amikor mondjuk a Marcival, meg a Mannával voltam, akkor még 65%-át kaptam egy évig, és akkor a Mersénél meg akkor pont ott előtte vezették be, hogy ott 100%-ot megkapott szülési szabadság alatt.
1: Látom, mert mondják, hogy már régen minden jobb volt, hát nem.
2: Érdekes ez egyébként, nekem én a nagymamámon látom ezt, hogy mekkora stressz számára az, amikor én elmegyek szabadságra. Tehát amikor kiveszem az évi szabadságomat, amit ugye meg is van, hogy meddig, hogy a tavalyiról, ha maradt napot, a napod, akkor azt nem tudom, júni elejéig muszáj kivenned, tehát hogy el kell menned szabadságra.
1: Hát el kell,
2: akármikor mondom neki azt, hogy mit tudom én, jövő héttől szabadságon vagyok 10 napig, mindig megkérdezik, de ha csak kiveszek egy napot, mert valami intézni való van, akkor is mindig megkérdezik, de kislányom, nem lesz-e bűbaj? És így mindig annyira fölhúzom magamat, de mondom, miért lenne baj? Megvan, hogy ennyi napom van egy évben, amit kihasználhatok szabadságra. Mondom, miért lenne? Most mit gondolsz? Mondom, emlékszel, szabadság, és közben kirúgnak? Mert kihasználtam azt, amit ki kell, hogy használjak. Hát mondom, nem fogtam egész évben dolgozni, január 1-től december 31-ig, hát na.
1: Hát nem azt jelenti, biztos, hogy a nagymamád azt gondolja, hogy elmész 10 napra, elmész 10 napra, és hirtelen megjelenik egy másik fiatalabb szőke lány, aki igazából ott dolgozik már évek óta, csak eddig senki nem figyelt oda rá, mert mindig ott voltál, és annyira hangos vagy, hogy senkinek nem tűnt fel.
2: Annyira magammal ragadom az embereket.
1: Igen, és csak így felfigyelnek rá, hogy jé, te ki vagy, és kiderül, hogy így jó. És akkor mondják, hogy Anett, akkor te nem vittem.
2: Ez nem fog bekövetkezni, sajnálom. Ilyen szűke csaj nincs.
1: De nem most itt a nagymamát szemszögében
2: hát, gondolom. Hogy a cégben nem mérgesek rám, hogy én elmentem szabadságra, tudod. Igen. Hogy ő ezt így nem érti. És akkor mindig magyarázom neki, de mondom, ami miért? De mondom, te nem mentél szabadságra? És akkor, mi dolgoztunk. Na, de látod, szerintem neki mondom. Volt, de neki szerintem voltak szabadságnapjai, csak ő nem használta ki. Uh-huh. Mert ő még olyan volt, hogy neki csak a munka mindig, tudod?
1: Igen, csak ez fura, mert néha vannak ilyen mély beszélgetéseim mostanában ezzel, azzal, amazzal, és az derül ki, hogy tudod, de azért van ebben valami, ugye, hogy mi úgy nőttünk fel, hogy mindig az, hogy régen milyen jó volt, aztán most meg milyen rossz.
2: Mindig azt hallgatjuk, én is hajlamos vagyok ezt mondani, régen milyen jó volt.
1: De hát aztán mikor így őszintén elkezdenek beszélgetni az emberek, vagy beszélni az emberek, azért mondják, hogy jó, oké, de hát volt egy csomó minden. Ugye azt mondják, hogy de most persze javítsatok ki, meg szóljatok hozzá nyugodtan, hogy van ez a példa, hányszor hallottuk azt, hogy felépítettük egymás házát?
2: Na hát az igaz. Nekünk is de a gombosi mondják, háznál azért jöttek el nagyon sokan barátok.
1: Na hát akkor lehet, hogy apukádat kéne megkezdeni, hogy volt ez, mert hogy mondják, hogy ez nagyon szép volt, csak azt mondják, hogy ebbe benne volt az, hogyha van 10 ember, aki nálad felépíti, akkor annál a 10-nél ti is építitek, úgyhogy igazából lehet, hogy van az életeteknek egy olyan 10 éves periódus, amikor egyfolytában építkeztek, de aztán persze mindenkinek megvan. Szóval, hogy vannak itt ilyen dolgok, amiben így nem megyünk bele, ugye, mert mindig csak, és itt meg is akadunk, hogy mert felépítettük egymás házát, jé, tényleg, hát igen, jé, de jó, az biztos könnyű volt, aztán belegondolsz, várjál. Hát annyira nem volt könnyű, de egy más logika volt.
2: Igen, anyagi szempontból talán olcsóbb volt, meg hát az volt a különbség igazából, hogy régen, tehát mondjuk most a mi, nem tudom én, szüleink korosztálya, nagyszüleink korosztálya, ő valahogy több mindenhez értett, tehát hogy, vagy hogy mondjam, tehát más dolgokhoz értettek, mint a mai fiatalok. Tehát hát ma most nekem mondhatnák azt, hogy na, gyere, megyünk, fölépítjük az EC házát, tehát oké, tolom én a talicskába a téglát, de hogy gyakorlatilag ennyire lennék alkalmas, jó, és szerintem a barátaidnak a 90%-a erre lenne alkalmas.
1: De
2: nem tudnák falazni, vagy nem tudom, hogy most...
1: Elmondták nekem, hogy ez hogy ment, azt mondták, hogy ez nem úgy működik, hogy ezt is rosszul gondoljuk, mert én is mindig ezt képzeltem. Haverom mesélte, hogy mikor ő is mondta, hogy apunak a házát a haverokkal építették fel, meg nem mondom, jó, álljunk már, de mondom, ez hogy volt már? Meséltek el, mondani nekem ez érdeke. Hát úgy, hogy volt egy főmester, mondjuk az ő esetükben.
2: Na mondjuk nálunk a nagypapám, ő kőműves
1: volt. Az a főmester, és akkor őt szolgálta ki a többi, és akkor idővel beletanultál. De nem olyan volt, hogy egyik se tud semmit, és akkor elmentek dolgozni.
2: Ja, hát végül is logikus, igen.
1: Tudod. A másik meg abban, mi hajlamosak vagyunk magunkat meg áldan degradálni, de van egy tipikus példa, és pont közös élmény. Hát emlékszel, amikor nekem mutattad, hogy amúgy van egy ház, amit lekére, egy ilyen, most te azt mondtad, hogy egy pici, valami kis supa, ami kidőtt kisebb ilyen házikó,
2: ja, igen,
1: amit lekére bont, és hogy ezzel mit kell csinálni, és akkor emlékszel, mennyire csodálkoztál, mikor mondta, hogy esőnek és le fogjuk bontani, és mondta, hogy nincs esély. És aztán meg milyen jó hangulat volt, és nem is tudom, jött még
2: lebontottuk.
1: A lacek, meg amit azt úgy neki estünk, mint az állat.
2: 8 óra volt összesen, igen. Szerintem
1: és a lebontottuk simán, úgyhogy meg lehet ezeket csinálni. De hát
2: amúgy igen. Igen, végül szóval, is igaz.
1: Látod,
2: igaz. Most, hogy így mondod, igen, nekem is beugrott, hogy több olyan ismerősöm van mondjuk, aki nem tudott például csempézni.
1: Igen, de, na mondjuk az a csempe,
2: de
1: igen.
2: Úgy döntöttek, hogy inkább nem fizeti ki a mestert, és bár megtanulja valahogy, és addig gyakorolja, még egyszer még csak jó lesz az a konyhapadló.
1: Ez az.
2: Úgyhogy hát érdekes egyébként, igen. Az, hogy most minden régen jobb volt, megszépülnek az emlékek.
1: Megszépülnek, így van.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 5 megahertzen. Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Emlékszik arra, amikor Covid volt, meg te is emlékszel arra. Amikor Covid volt, akkor ugye az volt a probléma, hogy hogy vesszük fel a pénzünket. Nagyon sok mindenkinek ez volt a problémája. Akkor derült ki a számunkra, milyen sokan nem használják az M-bankinget, az E-bankinget, és még a kártyát sem. Egyszerűen nem használják az emberek. Ez akkor derült ki, amíg most láttuk, hogy állnak sorban, ilyen kilométer sorokban a bankoknál, hogy ők személyesen menjenek be, hogy ott azt mondják, hogy a teljes összeget kérem. És mindenki állt, és így néztük, hogy te miért csinálják ezt magukkal az emberek? Hát megállnának a bankautomatánál, tudod, és felvennék a pénzt, és kész. Hát jóval nem csinálták, oké. Na most tehát múlt az idő, és szépen lassan ugye megszoktuk, hogy van ez a, hogy online mindent ki lehet fizetni, megszoktuk azt, hogy van ez az IPS, megszoktuk egy csomó mindent, elkényelmesedtünk. Na jó. Tegnap valami spéci cuccot kellett befizetni, ilyen állami dolgot a szerbiai büdzsébe. Érted? És én szépen fizegetem ott, hogy pipipipi, és nem megy át. És
3: lehetnék tudom, én is a te büdzséd.
2: Ugye? Már átértünk?
3: És milyen hosszú ugye?
2: Na szóval, a lényeg az az, hogy, és akkor tudod, nem tudom, hogy ilyet csináltatok-e már, én rendőrségi büntetést jártam így, nem jó a sifra, és akkor nem lehet. Hát most a jó Isten tudja, hogy melyik sifrával kéne ezt fizetni, de közben ez határidős. Tik-tak! Tik-tak! Délután 5 óra van. Meddig dolgozik a posta? Hol kell ezt befizetni? Tudod, hol, ugye? Postán.
3: Ja.
2: Próbáltam visszaemlékezni, mint ha 1000 éve lett volna. Amúgy a normál ember hol fizeti be a dolgokat? Postán. És akkor jöttek a megpróbáltatásaim, erre jöttem rá. Először is időkorlát van, 7-ig bezárnak a posták, ugye? De nem majd van még 2 óra. Figyelj ezt.
3: De tegnap még lehet, hogy rövidített is volt, vagy nem?
2: Nem, különben szerintem nem. És elmegyek én egy postára, ami nekem ismerős.
3: Na?
2: Valahol, mit tudom én, tőlem egy, mit tudom én, 8 percre, vagy 10 percre autóval.
3: Remélem, hogy autó. Ezt akartam mondani, hogy remélem, autóval mentél.
2: Jó, hál' Isten, különben ráfaragtam volna. Elmegyek, sötét van. Hűha! Mondom, ez baj. Nem dolgozik a posta. Bár különben ez lehet, hogy Dávid jobban tudja, hogy vannak posták, amik 5-kor zárnak, vannak, amik 7-kor, ugye? Ez valamilyen trükk. Nem biztos benne.
3: Dávid még alszik, nincs itt, tehát jóban. Kész.
2: A vasútállomás a 7-kor. Na, gyorsan elnéztem a neten, mi van még nyitva Szabadkár, posta, jó? A nagy posta nyitva van. Jó. Bejövök a nagy postára, leparkolok. Rájövök, hogy jaj, az Isten itt, már elnézést, hogy így mondom. Nincs nálam a kártyám.
3: Annyira tudtam, hogy valamit nem vittél, komolyan csak
2: rád
3: néztem.
2: Hát nem azért, mert elszoktam attól, hogy nálam legyen a kártya, mert mindent mobillal fizetek, mert most már bankautomaták is mobillal dolgoznak. Postán tuti nem
3: ez
2: lesz lehetőség.
3: Ez nagy újdonság volt különben, micsoda? Bocsánat, hogy közben szólok, tehát én esküszöm hülye voltam, de ez komolyan. Mentem ugye az automatába felvenni a pénzt, és hogy láttam, hogy ott van valami ott jobb oldalt.
2: Egy
3: és így a párom világított arra rá, hogy miért dugod be a kártyát. Hát igen. Mondom, mit csinálják, hát kijön a pénz magát, vagy telefon. Rá gondolok, és kijön a pénz, vagy micsoda. Igen.
2: A telefon csak kell már bedugni.
3: Igen. Én eddig se tettem, de ülések is. No. És oda tettem a kártyát, és kérlek reagált. És így, jé, mondom, de jó. És az ott
2: amúgy tényleg jó.
3: Igen, amúgy tehát jöttél a postára.
2: Nem csak azért, mert kártyás az már régóta volt, azt hiszem, de az, hogy a mobilt is tudja, az nem olyan nagyon régóta van. Megállom, mondom, hát a postán mondom, tuti, hogy nem lehet, mondom, mobillal fizetni, mondom, hogy meg se próbálom ezt, úgyhogy akkor most megyek készpénzért. De úgy éreztem magam, mint a visszamentem van az őskorba, tehát a postára megyek készpénzzel. De lehet, hogy különben valakinek normális, én ilyet nem csináltam évek óta. Akkor megint beültem a kocsiba, akkor elmentem a bankba, akkor vettem föl készpénzt, akkor visszamentem a postára, és akkor oda mentem, és akkor befizettem, de úgy, hogy ugye akkor ki kell írni erre az uplatnicára. Apa, cég, olyan időveszteség az egész, hogy szörnyű. Uplatnica, de addig ugye én türelmes vagyok, vagyis ilyen illedelmes vagyok, és én addig félreállok, amíg azt ugye töltöm. Ami tök jó, mert más meg nem illedelmes, az meg odáll, igen. És aztán meg én várok én 10-15 percet, még az kitűti az apátok fülét, és akkor nagy nehezen befizettem. De nehéz volt, meg lassú volt ez. És
3: elment így a reggel 7-től este 7-ig az idő.
2: Nem, de, de körülbelül 5 és 6 között. Ami otthon fekve, 3 klik. Azért gyerekek.
3: Hát őre. Vannak ilyen szép
2: és
3: dolgok.
2: Az a baj, hogy ez régen normális volt, mert régen így csinálta mindenki.
3: Igen.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Mi az a vagdalt hús?
2: Én nem tudom őszintén. Nézzük meg.
1: Ja, fúj, de undorítva néz ki.
2: Mi az a vagdalt hús?
1: Hát nyilván magyarországi termék, ugye a Globus forgalmazza az a nagyöreg. Ez nekem olyan régi név,
2: nem? Régi az,
1: de az van. Az van, az nagyon
2: az most is van.
1: Persze, hogy van, ez ilyen örökérvényű alapmárka.
2: Ájde.
1: Hát gyerekek, az a helyzet, hogy a vagdalt hús, az itt, én látok most ilyen Stefánia szeretet is, sőt, hát inkább ez ilyen henger formájú, tojás van a közepén, meg ez az a fasírtszerű borzalom.
2: Az nagyon jó.
1: A vagdalt hús még lehet, ugye, hogy a konzerben árulják, most itt a kép alapján, nálunk ez a mesznináresák, nem?
2: Fú, de ezt miért szokták megsütni, tehetném már úgy?
1: Nekem volt egy ismerősöm, Magyarország, aki imádta. Tényleg, de hülye vagyok, hát ő volt mindig, hogy vagdalt hús, és az a mesznináresák.
2: Tényleg? Nálunk. Hát megáll az össze.
1: És az így fölvágta, kivette a kózébe, hogy kilöttyent, tehát ilyen brrr, kijött egy ilyen tömb, ilyen rettenet, azt így fölszelte, tetrákkel csapott, meg azt hiszem, hogy, Jézus, azt hiszem, hogy mustárt, ja? És úgy, ahogy volt, így betett a mikróba, és az Jézus, ettől rosszabb kaját én még nem láttam. Szaguk is olyanok voltak, hogy ő ezt készített, hogy nem tudott, hogy egy komplet szellőztetést kellett csinálni.
2: Erre muszáj elővenni a szerb nyelvtudásokat, és azt mondta, hogy a bratemili,
1: de tényleg, ez a de nem, de, és azért nem egyértelmű, most közel beugrott, mert löncshúsnak is hívják ugye? De nekem most itt jöttek ilyen ilyen konzerv.
2: Nem, én közben megnéztem a ChatGPT-ben, mit ír, és különben ez a Stefánia lesz az különben. Igen. Ha azt mondja különben, hogy kell hozzá 50 dekagram darált hús, egy zsemle, egy tojás, egy fej vöröshagyma, kettő gereszt fokhagyma, erre arra, hozzávalókat összegyúrod, mint a fasírtod, egy őzgerinc formában rakod. Hát igen.
1: Igen, sajnos. Még csúnyább legyen.
2: Ez a Stefánia, én nem tudom, az nem zavar, hogy valaki ezt kitalálta, mert nyilván az emberek mindenféle dolgot kitalálnak. De valaki azt mondta, hogy ez jó, és elkezdte terjeszteni.
1: Igen, és úgy jó, hogyha száraz, így porol a szád tőle.
2: Tehát mit csinál bárki?
1: Iszod a vizet, és így nem segít, és aztán megint belemaradsz, és az íze is olyan.
2: Hallgatóink közül van, aki szereti a Stefánia szeretet? Vagy tovább megyek. A Stefánia szeretet, mivel sok mindenki nem szereti így, hogy van. Hogy nem tuningolták még fel? Hogy nem sajtrúd van a közepén, vagy nem
1: lehet,
2: tudom.
1: Lehet, történt már. Nekem azzal a hús környezettel van problémám alapvetően. Tehát nekem a tojás a legkevesebb probléma. Nekem az egész, az a... Nem értem. Ez az íze, és akkor tudod így, lehet, hogy... És az is lehet, hogy még melegen jobb, de meg kell várni, hogy kihűljön, hogy rossz legyen.
2: Mert hidegen. Az mindig hidegen kell lenni?
1: Hát hidegen szokták, hát igen, ez
2: amúgy
1: mindig
2: igazad
1: ilyen hideg,
2: van.
1: Ugye? Tehát ilyen hideg kaják mellett környékén
2: orom
1: szokták
2: salátával.
1: Igen.
2: Ugye?
1: Miért? Miért jó az? Van, amikor érthető, tehát most mit tudom én, a malac sült, főleg ugye az újévi malac, azt én is úgy hidegen szeretem jobban, vagy úgy szoktam
2: jó,
1: meg,
2: hidegen,
1: tehát nagyon finom, de ennél ez így miért alakult ki, tudod, hogy...
2: A Stefánia tényleg rossz. Na azért nálunk is volt egy pászol,
1: egyébként.
2: De...
1: A másik Attila, hogy mesznináresák sütve, fűszerezve igazi kamionos kaja, finom, ha nincs más, hát akkor nyilván.
2: Amúgy biztos. Én sosem nem is próbáltam még. Lehet egyszer ki kéne próbálni. Mondjuk azt a rostélyos a feldobod, át biztos
1: szörgyű. Ne dob fel. Hát tudod, milyen íze van? Sok ilyen, nálunk ilyen, de ez is ilyen képzavar, hogy hogy hívod az ilyen felvágottakat, az ilyen parízereket? Szaláminak?
2: Igen.
1: Ugye? De nálunk ilyen szalámiként apostrofáljuk. Tehát a szalámi az a szalámi, az a felvágott.
2: Az, ami ócska.
1: Vagy párizsi.
2: Vagy egyszerű.
1: Ugye? Igen.
2: Tehát, de közben
1: ami rózsaszín színű, vagy tudod, ilyen
2: jelzárnyalat. De Magyarországon az nem az.
1: Nem, a szalámi az náluk a kolbász, így fölszelve, vagy az ilyen nagyon vékonyra vágott, tehát az a szalámi. Ez is olyan érdekes.
2: De ez biztos nem így van, mert hogy, mármint, hogy nem ennyire egyszerű, hanem a kolbász, meg a szalámi között valami különbség biztos van.
1: Tuti, hogy van. Hát...
2: De ebbe igazad van, mert de hát ők sok mindent másképp neveznek.
1: Pikszalámi például, hát az is nekem kolbász.
2: De az közben vagy, nem kolbász.
1: Hát tudom, de azért, mert az a darált hús, ugye nem tudom, mert az a forma, az a kinézet van, mint a kolbász, legalábbis nagyon hasonló. Értem, hogy vannak különbségek, értem, hogy nyilván azért nagyobb méretű. Nálunk ugye kulennel szokták még ezt a méretet lefedni ezzel a kifejezéssel, vagy nem tudom, mik vannak, milyen megoldások, biztos
2: ez
1: van egy csomó.
2: Ez mind más receptúra. Hmm.
1: Elhiszem. Na mindegy, de a lőncsúsra, meg erre a borzalomra visszatérve, ugye a Mesztin árezákra, én olyat ettem egyszer, vagy hát többször is nyilván, de emlékszem, amikor mentük ezek a zentai játékokra, akkor ott az egyik haverom így ette így a konzervből, aha, és mondta, hogy kérsz, mondom, kérek, és így kivált egy ilyen darabot így a bicskájával, és így úgy, ahogy volt, azzal a mozdulat, hogy kiágaskodott egy ilyen gega, egy ilyen kung,
2: amit
1: nem sikerült ledarálni, de egyébként ízre, hát olyan, mint ezek a pástitomok, amiket nálunk vehetsz, persze, vagy ezek az ilyen különféle szalámik, nem tudom, tehát hogy nem veszélyes.
2: Igazából. Nem veszélyes, én egy időben határozottan ettem, szerettem. Mm. Úgyhogy nyomtam. Nem csak azt akarom nekem mondani, nekem a legnagyobb felfedezésem az volt, amikor én gyerekkorom óta hallottam, hogy parízer, aztán mondom, tudod, én azt, hogy föl sem betörött bennem a kérdés, hogy mi így hívják, és akkor tudod, aztán meg hallottuk, hogy Magyarországon úgy hívják, hogy Párizs, és nekem mikor leesett, hogy Jézusom, Párizs,
1: ja, Párizer, engem is meglepett, amikor leesett.
2: Jó, mondom az apjuk fülét.
1: Rá is csodálkoztam.
2: De össze van minden, de most tegnap volt, erre különben egy őrület volt. Tegnap ettem vendégségben egy ilyen valamit így szeletem magamnak, egy ilyen valami szelet, valamit, volt valami, de mondom, ez micsoda? Hát azt mondják, ez olyan, mondom, ez Párizer. Nem ettem már 1000 éve. Azt mondják, igen. És levágta a szeletet, és megnézze, hogy mit ír rajta, és azt írja valami Pószebna kobaszica? Vagy ilyen van?
1: Van, szokták így ráírni.
2: Hát de mi van a csomagoláson belül egy Párizer? Akkor most ez mitő Pószebna kobaszica? Én nem értem ezeket. Nem
1: tudjuk.
2: Nem tudom, de múltkor elmentem, mert nem szoktam ilyeneket enni soha szinte, és akkor múltkor elmentem, mert megkívántam, és akkor néztem ott, álltam ott az üveg hűtő előtt, tudod, mint a hülye, semmit nem tudom, mit jelent. Abszolút nem tudom, melyik milyen fajta. De rájöttem, hogy az egyik jó néz ki, rájöttem, azt úgy hívják, hogy Abszka. De miért?
1: Az jó egyébként, hát én szeretem. Az ilyen erősen ilyen
2: az
1: jó
2: is
1: hagymás.
2: Ki.
1: Igen.
2: Meg mit tudom, és akkor úgy vettem pár szét Abszkát, akkor rájöttem, hogy az Abszka jó.
1: Igen, az volt az ilyen, lehet, hogy még mindig egyes gyártók, az a fekete, az volt a full fekete csomag.
2: Fekete?
1: Fekete színű volt, igen. Ezt nagyon szerettem mindig.
2: Jó, meg jó, a Mortadella, azt szeretem.
1: Ó, hát az nagyon jó.
2: Az jó.
1: Igen.
2: Na mindegy, de ez
1: van, akit még jó megfejtés.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Konnor reggeli. FM 91,5 MHz.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Jaj, csináltam nagyon finom levest, főztem, ilyen tárkonyos, és van benne ilyen borjú csont, de van rajta húsi, meg ilyen cupák. Tehát ebből főztem levest.
3: Cupák az mi, az ilyen mócsing?
2: Hát ez a mócsing, de ez tudom, milyen jó.
3: Szereted a mócsingos dolgokat?
2: Ezt a mócsingot, igen.
3: Te biztos a porcogót is szereted.
2: Azt is, igen.
3: Igen, gombosi lány.
2: Meg, hát leves.
3: Cupák az mi, az ilyen mócsing?
2: Hát

0: fogalmam sincs.
1: Csak hát megjegyeztük. Biztos valami, biztos más...
0: Biztos más a pad írja. De ízre ugyanaz
1: Zouson, különben. Vagy hogy írja? Milyen szó ez egyáltalán?
0: G betűvel.
1: Zeuseon.
0: Zeuseon, nem, valami Geuseon.
1: Zeuseone.
0: Ne, hagyjuk. Ne menjünk bele.
1: Én van ez... chicken pussin is.
0: Az mi?
1: Elcsodó.
0: Közben rávettem az étterem, várjál, az étteremnek az oldalára. Hát előbb-utóbb csak kijön, hát most én mire itt megtalálom. Finger food, az a finger foodnál. Itt van. Chicken guzon. Go ujon. Chicken go ujon.
1: Ja, simán, hát igen, el tudom képzelni, hogy...
0: Guzon.
1: Guzon.
0: Igen,
1: vagy guzon.
0: Chicken, hát nem guzon.
1: Figyeld!
0: Na guzson, mi a guzson?
1: Panírozott, hosszúkás, csíkokra vágott, csirkemmel darabot jelent, oké, ez a finger. Na mindegy.
0: Finger. Jack
1: figyeld, lényegében ez a csirke megfelelője a halászlében is előforduló francia eredetű guzson ételnek, amit hagyományosan is halból készítettek. Mi?
0: Micsoda? Elnézést, hogy?
1: Csirke? Nem tudom, mi a megőrült ez a Gemini? Tényleg, mi baja van?
0: Gemini? Ő a barátod?
1: Hát mi baja van? Mit jelent?
0: Azt mondja nekem a
1: mit mond a Viktor? De azt hát, tudjuk, csak, hogy hogy hívják a másikat, annyira készen.
0: Azt mondja, hogy vékony szelet hús. De azt hát tudod, de... mi? Hát az a Julien is, nem?
1: És a finger, most az meg mi? Az meg, hogy csak egy ilyen kis darab.
0: A Julien az mi? Ti tudjátok, ti főztök, hát én
1: milyen
0: nem
1: tudom. Julien?
0: A Julien az, amikor nagyon-nagyon vékonyra vágsz valamit, ugye?
1: Én nem tudom.
0: Hogy nem tudod ezeket arra?
1: Hát én gombosi ilyen... vagyok, érted? Nem játszom itt a nagy ilyen gurmé, nem tudom, konyhaművész.
0: Hát nem azért kérdezik
1: meg a... Nem dobálozok én ilyen szavakkal, hogy ChatGPT. Julien.
0: Megkérdezzük a ChatGPT-t. Na most figyelj,
1: de még minek mondom, érted?
0: Micsoda, figyeld, ez magyar, ChatGPT, magyarázd el nekünk, hogy mi az a konyha világában, vagy mit tudom én értem, miről beszélek, a Julien.
2: Rendben, szóval a konyhaművészetben a Julien egy olyan vágási technika, ahol a zöldségeket vagy más alapanyagokat vékony, egyenletes, hosszú...
0: Na ennyi, ha mondom
1: jó,
0: neked.
1: Jó, de most ez nem jelenti azt, hogy én nem tudok vékony, egyenletes vágásokat ejteni egy darab húson, hanem jó, nem mondom, most kinek
0: most
1: mondja.
0: Most kézzel együtt főznék. Fölhívom
1: a nagyomámat, azt mondom, hogy párolt sárgaripát készítettem Julien módra, vagy hogy?
0: Te meg én mondjuk főzünk.
1: Megkérdezi, mit főztél kislánya? Megmondom, hogy ezt főztem, azt főztem, meg répát fölszereteltem vékonyra is, mit tudom én, mit csináltam.
0: De most például te meg én főzünk, vagy nálunk rostélyozás van, és volt, hogy majd a zöldséget te csinálod, és mondod, milyenre szeret, és mondom, Julienre, és többet nincs időméter, és több a hús, te meg ott állsz, és nem vallod be, hogy nem tudom. Nem tudod, hogy mi az, és összevágod rosszul, érted?
1: Zsé alakúra.
0: És akkor mondom, hogy hát ez nem Julien, és akkor érted, összeveszünk.
1: Zeci, te vagy a földkerekségen az egyetlen ember.
0: Mi? Aki?
1: Aki ezt elkövetné, hogy eljön hozzánk a rostíjozni, és azt mondja, hogy Julien. Szóval, hogy ez a Julien, ez annyira te vagy, ez a kifejezés, ugye? Hogy ez... Igen, ez majd amikor a kuzinoddal fűzögetsz, akkor vágjátok Julienre a sárgaképát.
0: És akkor mondanám, hogy jó, nem baj, hát oké, ez most így beszívtuk, nem vágtad Julienre, de akkor holnap kérlek szépen, akkor tényleg chicken guzson, de együnk.
1: Igen.
0: Na de tényleg visszatérve a chicken guzson, vagy guzson.
1: De most tényleg mi a különbség a guzson meg a finger között?
0: Semmi. Semmi, csak szerintem
1: csak
0: ezek az
1: egyik
0: emberek...
1: az angol, a másik meg francia?
0: Hát biztos.
1: Ennyi?
0: A szerbi meg pülöcs a korpál, vissza alá.
1: Ez az egy kosár, persze.
0: Igen, csirke kosár. Ennyi. Van. Tehát mindenki valamire.
1: Ennyi.
0: Az egyik az újakra utal, a guzsonnak nem tudom, mi lehet a direkt neve, de mindegy, és lehet, hogy újak tényleg, vagy valami. Na mindegy, de ezeket a dolgokat én csak azért tudom, mert néztem egy-két ilyen műsort, amikor még így ez így nagyon divat volt, mert az egy időben nagyon robbantám ezek a konyhafődök és műsorok.
1: Ez a guzson,
0: na.
1: Ez egy hal fajtának a neve.
0: Na?
1: Gépféle hal. Egy kis termetű édesvízi hal.
0: Mi az, hogy gépféle?
1: Mit tud? Az a neve. Az a neve. Gépféle hal. Ez a neve. Nem tudom, mi az. Mindegy. Ma reggel semmit sem tudok, hogy mi miért van.
0: Jó.
1: Ebből a hal névből ered a szó leggyakoribb mai jelentése gasztronómiában.
0: Na?
1: A konyhai szakkifejezést a guzson, az az elkészítési formát jelenti, amikor ugye így vágod. De az most, tehát nekem az se világos, hogy most annak a halnak mi köze van ehhez a vékony szeletehez, de mind.

0: Mindegy, tök mindegy.
1: Ez biztos, hogy békony hal.
0: Egyébként a szó szerinti fordítása az csapszeg illesztő csap. Dübel.
1: Dübel? És mi az a dübel?
0: Nem tudom.
1: De ez nagyon jó.
0: Megkérdezem.
1: Ez nagyon jó.
0: Igen, úgy egyre jobban kívül.
1: Ez olyanok vagyok, mint a gyerekek, tudod, mikor mindig kérdezik, apa, mi de az? Miért? De miért? És akkor elmérsz, de mi? És akkor kisfiam az dübel. Miért mi az a dübel? Tudod, és akkor mindent el kell magyarázni.
0: Na, nem jó, tudom, de a... Igen, amikor kérdezik a gyerekek, ez mi ez?
1: Ez mi ez?
0: Ez mi ez? Mi, ez
1: és miért? És miért? Na szóval, megvan a dübel? Közben, képzeld, itt, hol van a tesóm, ezt is
0: a biztonságos falra szerelés alapköve. Segít a csavaroknak megtapadni és tartani a terhet.
1: Szeret fel a polcot, a ledde dübel.
0: És utána készítek egy kis haramnivalót, az hogy szereteljem fel?
1: Rá, Zsüli, erre. Kérlek, guzsont kérek mellé.
0: Jaj.
1: Guzsont.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Hungácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Nem hiszitek el, Anetta megszólás előtt azt mondta, na hát akkor indulhattam meg
4: az lejelentő.
3: Mondom, Anett, mit nyugsz össze-vissza, mi bajod van?
4: Nem lejelentő, mi az? Elköszönés.
3: Elköszönés, lejelentő.
4: Leköszönünk.
3: Anett, meg kell mondja, milyen fresh rajtad ez a kék felső, nem szoktál ilyenekbe jönni. Hát
4: jó,
3: mi
4: de tudod miért? Azért, mert a szoknyámon nagyon halványan ugyanilyen kék kis négyzetek vannak. Mm-hmm. Nem tudom, észrevette, de azért az összhangot.
3: Azért férfi vagyok, de azért ennyire nem veszem észre az apró dolgokat, de azt mondjuk, hogy egy ilyen nagy kékség van fönt, az azért az úgy szembe jön velem.
4: Igen.
3: És ez teljesen jó. Úgyhogy most megdicsértelek.
4: Ó, örülök, köszönöm.
3: Próbálom Anettől ellesni ezt külön, mert ez egy nagyon jó dolog. Anett mindig mindenki nagyon kedves. Mindig legalábbis szemtől szembe, tudod. Na mindegy.
4: De én olyan vagyok. Hát tudok, hogy van valami probléma,
3: folyamatosan,
4: elmondom.
3: Most én ezt nyilván félig vagyok,
4: én félek
3: nem tudom.
4: Én konfliktustól, nem félek konfrontálódni.
3: Én ezt nem tudom mit csinálni, de Anett mindig, amikor meglátom valakit, hogy jaj, szia, milyen táskát van. Hát ilyet keresek én is már ezer éve, mi ez? És akkor az emberek mindig úgy örülnek, és akkor nézem, hogy Anett, mondom, te milyen kis huncut vagy, de aztán rájöttem, hogy neki ez nem számításban, hanem őszintén ilyen.
4: Igen,
3: sokan számításból csinálják különben, de Anett van, nem, őszintén mondom.
4: Egyféle helyzet van, amikor számításból csinálom.
3: Amikor velem vagy mi?
4: De nem mondom, téged nem szoktalak kicsérgetni, úgyhogy nem. De meg is akad a történet. Ha elmegyek valahova ügyet intézni, és látom, hogy végtelenül mogorva a nő, aki ott van a pultnál, tehát hogy látom, hogy legszívesebben megölne, hogy most miért jöttem én ide a kis irataimmal.
3: Akkor megdicsed a körmét.
4: Akkor próbálok, de nem dicsérem meg úgy, hogy nem tetszik, hanem végignézem a nőt, és próbálok találni rajta valamit, ami nekem tetszik. Például, hogyha van Pandora karkötője, és meglátom, hogy ugyanolyan sármunk van. Van egyforma sármunk. Vagy ha tényleg szépek a körmei, vagy ilyesmi. És akkor így mondom, hogy jaj, hát milyen jaj, milyen jó ez a sárm, hát nekem is pont ilyen van, hát mikor kapta, vagy kitől kapta, és akkor így belemegyek ebbe a beszélgetésbe, és onnantól kezdve nyert ügyem van, és halad az ügyintézés.
3: Én múltkor nem értettem, tudod, mindig arról beszélgettük, hogy ilyen mogorva emberek vannak, meg ilyen, meg olyan a pultok mögött, és mondtuk, elmentem egy új helyre, valami új ügyet kellett intézni, amit még soha nem csináltam előtte, és bemegyek, és ilyen hosszú sor van, és mondtuk, hogy menjek oda végére, ott van egy hölgy, majd ővel elintézze. És valami szerződés, átírás, mit tudom én, valami komplikált dolgok, nem mindegy, és ül egy nő, és hallom ágy az előtte, hogy halál nyugodtan beszél vele, és mondja, semmi gond, megoldjuk a problémát, eleve ez ilyen ritka.
4: Nem, egyébként gyakori, egyébként oké. Tehát, hogy nekem így az utóbbi időben nem volt. De postán volt már többször,
3: várj,
4: hogy valaki ideges.
3: Halál nyugodt, és sorra jutok, és egy ilyen, hát én nem tudom azt se belőni, hány éves lehetett az a nő. Valahol ilyen 50 körül, vagy valami. És most várj, most figyelj azért, mert épp azon gondolkoztam végig, hogy amúgy én szerintem ez így oké, de hogy itt el lehet jönni munkára így, mert úgy zetként totál ilyen full, ilyen szexi volt, ilyen valami csipkés, kis pántos franybe volt, és most kapaszkodj, én ilyet még a 20 éveset is látok, hogy és azon a valamin volt rajta egy ilyen valami, ilyen megint valami über szexi, valami kis nagyon vékony pulcsi, úgy, hogy a bal válláról le volt csúszva. És így intézte a dolgot, és mondom így, Jézus Isten, mondom, ez így.
4: Ez egy korosztályt váltott.
3: Hát ebben az esetben váltottam volna korosztályt azért. Más egy-két pillanatra azért, mert hát én ilyen pultos nőt még nem láttam életemben. És amúgy még kedves is volt, úgyhogy mondom, hogy ez meg micsoda, mondom. Hát de nem, de mikor láttad utoljára valakit ilyen, hogy így le van dobva, ilyen 20 pár évesen szoktál csinálni, nem? De most nem azt mondtam, hogy ez szuper jó nézett ki, de hát szó se róla, csak úgy néztem, hogy ez igen. Hát ez a nő szeret bejárni, dolgozni, vagy
4: hát
3: mit
4: látod,
3: tudom.
4: Hát látod, mert te is gyakrabban jársz oda.
3: Lehet, hogy igen, majd mindig ezek után.
4: Szívesebben mész ügyet intézni.
3: Ezek után mindig nála intézem.
4: Majd miért nem dicsérted meg?
3: Kit?
4: Hát ezt a nőt.
3: Azért, mert ilyen paraszt
4: úgy
3: vagyok.
4: Úgy oda mész, és így, dobadám.
3: Milyen, ilyen playert játszak?
4: Nézd be, hát ez szuper, igen.
3: Azért nem semmi. Mi a nem semmi?
4: Igen. De ez jó, mert meg kell dicsérni az embereket. Tudod, mennyit dob az ember hangulatán, hogyha valaki kedves is így megdicséri, ez tök jó amúgy.
3: Ugye?
4: Én szeretem azt látni, ahogy úgy megváltozik, tudod, de az egész arcuk megváltozik, vagy az arc kifejezésük, tehát hogy mérgesen így néz, meg így nyomja a pecsétet, majd szét törik az asztal, nem hát tudom, igen. És mondasz valami szépet, de úgy, hogy nő vagy, és nőnek mondod.
3: Igen, az mindjárt más.
4: És az is elég, nem kell, hogy most oda menjen egy ilyen nagy domináns hím.
3: Anett is mindig, dicsérje. Igen. Anett különben még mindig cseszeget, de nézzük, hogy a mai műsorban mi történt. Bejött korán reggel teljesen tiszta idegbe. Mi történt így a műsor végére?
4: nem voltam
3: ide. Abszolút. Lenyugodott. Igen. Harmóniába jött. Kivirult. Dicséretet is kapott, és boldogan megy tovább. Ezt tudjátok mi? Ez az vekán hatás. Köszönjük szépen a mai műsor, kit ez nem más, mint a most már boldog Anett.
4: Ez Eci.
3: És Nagy Jesi Dávid.
4: Az vekán hatás, megálmodója.
3: Csodálatos szép napot, sziasztok!

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
11: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.rs 069 123 35 15.
13: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 8 óra 15 perc, szép napsütéses napot kívánok mindenkinek, aki pedig abban a szerencsés helyzetben van, hogy most ébredezik, annak jó reggelt. Ma napos és meleg időnk lesz, lehet akár strandolni is, vagy minket hallgatni. Jó magam, Szabó Regina vagyok, a zenéket pedig Nagyhegyesi Dávid keveri nektek. Rögtön érkezem is nektek egy kis közérdekű információval, ugyanis a rendőrök már biztosan felébredtek Szabadkán, a belgrádi úton a Matijevicnél állnak, illetve Jovana Mikitya utcában. Ha van friss infótok, írjátok meg nekem SMS-ben vagy Viberen, és maradjatok velem, hiszen sok érdekességgel készültem. Most pedig élvezzétek a zenéket, és kezdődjön a nap!

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló.
2: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízhatókép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
9: A takarékos melegségért.
10: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
11: Várom a postást.
10: Jön a nyugdíj?
11: Azt várhatom.
10: A számlákat hozzák.
11: Na azt nem várnám.
10: Hát akkor?
11: Ma hozzák a 7 napot.
12: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: az MI vrongot hallhattátok. Biztos mindenkinek ismerős az a gyerekkori élmény, amikor nézte az égen a repülőket, vagy a csíkot, amit maguk után rajzoltak, és akár kívánt is egyet, legalábbis én nagyon sokat kívántam. Most, hogy mennyi teljesült, ez egy más dolog. De most Anglia és Wales egén is ilyesmire lehettek figyelmesek, csak érdekesebb látványban volt részük. Ugyanis szokatlan módját választotta az unalom elűzéséhez egy brit repülőpilóta. Egy próbarepülés során repülőgépen nyomvonalával az I'm bored, angol kifejezés, tehát unatkozom, szavat rajzolta az égre. A különleges égi üzenet a repülés követő oldalakon is jól látható volt, és hamar bejárta ugye az internetet, ti is megtalálhatjátok. A történet azonban nem fegyelmi eljárással végződött, ugyanis a pilóta főnöke humorral fogadta az akciót, és egy szabad napot adott alkalmazottjának. Azt hiszem, ezt ki lehetne próbálni nekünk is, hát ha járna szabad nap. A légitársaság szerint a manőver teljesen biztonságos volt, a próbarepülés során semmilyen előírást nem sértettek meg. Egyébként az ilyen égi rajzok úgymond nem teljesen ismeretlenek, hiszen teszt és gyakorló repüléseken a pilóták néha akár szívecskét, vagy karácsonyfát, vagy éppen ilyen vicces feliratokat is kirajzolnak a repülési útvonalukkal.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: 8 óra 45 perc, és már is 26 fok van Szabadkán és környékén, illetve a rendőrök továbbra is ott állnak a belgrádi úton a Matijeviknél, úgyhogy jól vigyázzatok, amikor arra mentek. Egy érdekességet hoztam nektek, ugyanis egyre többen vásárolnak a kínai online piac tereken Európában. Az Európai Központi Bank szerint a Temu, a Shine és az AliExpress népszerűsége tovább nő. Tavaly több mint 4 milliárd kisértékű csomag érkezett az Európai Unióba Kínából, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbinak. A legtöbben ruhákat, háztartási termékeket és elektronikai eszközöket rendelnek, főként ugye az alacsony árak miatt, gondolom számotokra is ismerős, én is nagyon sokat szoktam rendelni, de az érdekesség, hogy a Temu alig néhány éve indult el, mégis rekordidő alatt az egyik legnépszerűbb online piac térré nőtte ki magát. Ugyanakkor sokan továbbra is óvatosak, a vásárlók közel fele a termékek minősége, biztonsága és a környezetre gyakorolt hatása miatt nem rendel ezekről a platformokról. Nagyon érdekel, hogy ti vásároltok-e ilyen platformokon, Temun, Shine-on vagy AliExpressen, és melyiket tartjátok a legjobbnak? Kérlek, írjátok meg SMS-ben vagy Viberen.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Megnyílt a Rea csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Pörögránk. Pannon Rádió éjjel-nappal. Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
11: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
12: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Nem Kínában készült.
2: Csíszé tárgyá, the show team.
3: 100%-ban vajdasági.
4: Pannorádió.

9 óra 14 perc, és egy friss, de annál szomorúbb hír érkezett az Enoszó Viber csoportba, ugyanis Szabadkán baleset történt a Bajai út elején, úgyhogy figyeljetek, ha arra közlekedtek. Most pedig foci rajongók, figyelem! Cél egyenesben a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két válogatott küzdhet meg vasárnap a trófeáért. A legjobb 4 között 4 korábbi világbajnok maradt. Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína, mint azt gondolom sokan tudjátok. Ma este igazi európai rangadó jön. A favoritnak számító, vagyis sokak számára favoritnak számító Franciaország Spanyolországgal találkozik. Mindkét csapat meggyőző formában menetel a tornán. Szerdán pedig Anglia és a címvédő Argentína csap össze a másik döntős helyért. Az angolok és az argentinok is magabiztosan jutottak el az elődöntőig. A győztesek vasárnap a világbajnoki címért, a vesztesek pedig a bronz éremért játszanak. Kövessétek a focit!

0: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: kész.
1: Aki szereti a parmezánt, akár a spagettit meghinteni vele, akár a pizzán, annak van egy rossz híre. A klímaváltozás ugyanis már az olaszok egyik legismertebb büszkeségét, a parmezánt is veszélyezteti. Az eredeti Parmigiano Reggiano csak 5 olasz tartományban készülhet. Hagyományos módszerekkel is egy-egy sajtkerék akár 3 évig is érlelődik. A 40 fok feletti hőség miatt azonban a tehenek kevesebbet esznek sajnos, így akár 10%-kal kevesebb tejet is adnak. A gazdák ventilátorokkal és hűtőrendszerekkel próbálják hűteni az állatokat, ami jelentősen növeli a költségeket, ráadásul ugye a csapadék hiánya takarmánytermelést is nehezíti. A termelők attól tartanak, hogy a szélsőséges időjárás hosszú távon a világhírű olasz sajt mennyiségét és minőségét is veszélyeztetheti, de reméljük, hogy ez nem lesz így. Most pedig jön a Ladány Bene 27, van még a világon. Van még.

szó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Ahogy ígértem is, sok érdekes témánk lesz ma. Érkezik hamarosan a stúdióba Balogh Sára és Masa Attila, akik mesélnek a Ház lelke című kultfilmről és annak kulisszatitkairól. Utána Kanadába evezünk egy picit, de csak ugye képzeletben, kanadai élményeiről és az ott élő magyar közösségeknél szerzett tapasztalatairól mesél Ledenyák Lea néptánc pedagógus, aki hónapokat töltött a tengeren túl. Aztán betekintünk egy picit a 23. Vajdasági Szabad Egyetem egyik előadásába. Horváth Kátai Orhidea készített egy interjút Pásztor Noémivel, influencerrel. Valamint szó lesz a gyerekekkel való foglalkozás szépségeiről is. Kalmár Zsuzsával beszélgetek majd. Kövessetek!
1: Panorádió, a te hangod.
2: Éjjel, nappal, 91,5.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Álláshirdetés.
5: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre, palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalic@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Emmanuel Macron francia elnök díszvacsoráján vett részt Alexander Vucic szerb elnök Párizsban. Ezt a francia nemzeti ünnep alkalmából tartották meg a meghívott állam és kormányfők tiszteletére. Vucic közösségi oldalán azt írta, meggyőződése, hogy a két ország a jövőben is a kölcsönös bizalomra, tiszteletre és a közös érdekekre építve fejleszti kapcsolatait. Kiemelte, hogy Szerbia számára különösen fontos jelen lenni azokon a nemzetközi fórumokon, ahol Európa és a világ jövőjéről folynak egyeztetések, és következetesen képviselni az ország állami és nemzeti érdekeit. Vucic újságíróknak azt mondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy Szerbia meghívást kapott a rendezvényre. Elmondása szerint országa volt az egyetlen olyan résztvevő, amely nem tagja az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. Megszavazta az alaptörvény módosítást a Magyarországgyűlés hétfő este. 139 igen és 6 nem szavazat mellett elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, amit a tisztító tűz művelet néven mutatott be Magyar Péter 3 héttel ezelőtt. Ha a köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. A választók döntését hajtotta végre a Magyarországgyűlés az alaptörvény 17. módosításával, mondta Magyar Péter az ülést követő sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő szerint a módosítással lezárult egy korszak, és teljesítették azt a felhatalmazást, amelyet a választóktól kaptak. Úgy fogalmazott, megszűnt annak lehetősége, hogy bárki évtizedekre elfoglalja a magyar államot. Magyar Péter azt is kijelentette, hogy Sulyog Tamás jelenlegi köztársasági elnöknek 2 lehetősége van, vagy lemond, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítását. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a módosítás közjogilag érvényes, és amennyiben Sulyog Tamás távozik, az államfői jogköröket ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök veszi át. Bíróság elé áll a 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia ügyében Goran Vesic volt közlekedési miniszter, és Jelena Tanaskovic a szerbiai vasúti infrastruktúra közvállalat volt igazgatója, közölte az újvidéki fellebbviteli bíróság. A testület megváltoztatta az elsőfokú bíróság korábbi döntését, amely bizonyítékok hiányában még megszüntette volna az eljárást a politikusok ellen. A fellebbviteli bíróság mostani határozatával jóvá hagyta a felsőfokú ügyészség vádiratát, és elutasította a többi vádlott védőinek fellebbezéseit is. A döntéssel minden jogi akadály elhárult, így megkezdődhet a tárgyalás. A vád szerint az érintettek a munkálatok zajlása közben engedélyezték az épület használatát, és elhanyagolták a szerkezet karbantartását, amivel közbiztonság elleni súlyos bűncselekményt követtek el. A meghirdetett 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjára, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, hogy az MNT illetékesei objektív pontozási rendszer alapján döntik majd el, kik részesülnek ösztöndíjban. A politikus hangsúlyozta, hogy nem csökkent a program népszerűsége, a vajdasági magyar fiatalok jelentős része ugyanis igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyek mellett az ösztöndíjrendszer bevezetése előtt sokkal kevesebb fiatal döntött.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. A változóan felhős idő ellenére napsütésben is lesz részünk a nap folyamán. A csúcshőmérséklet elérheti a 33 fokot.
0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járóválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

0: támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Műsorajánló.
2: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
1: Reklám.
0: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
6: Pannon Rádió 91.5.

0: mi.
1: 10 óra 16 perc, és ahogy ígértem is nektek, egy kultfilmet fogunk bemutatni ma is, a Ház lelkét. Van, aki könyvekből tanul egy szakmát, mások pedig beleszületnek. A cserépkályha ma már sok helyen nem csak fűtőeszköz, hanem a lakás dísze is. Kujundzsics Zorán a kályha készítés mesterségét családi örökségként kapta, történetét pedig a Pannon RTV munkatársai vitték vászonra a 12. Kulturális Filmek Fesztiválján, és itt van velem a stúdióban Balogh Sára és Masa Attila. Sziasztok, köszöntelek!
2: Szia!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Megígértem neked, Attila, hogy veled fogom kezdeni itt a kérdést.
3: Kulisszatitok.
1: Kérdezted itt az elején, hogy kivel fogok kezdeni. Veled fogok.
3: De jó.
1: Attila, te már veterán vagy, ahogy ezt múlt héten is elmondtam. Ugye nagyon nem ez az első fesztiválod és film készítésed, illetve vágásod. Most itt milyen volt a hangulata annak a napnak, amikor forgattátok?
3: Hozzá kell tegyem, van egy harmadik személy is, Szalai Adrián az operatőr.
1: Így van.
3: És így vele komplett a csapat. Zoránt ismerem nagyon régóta, és még február tájékán lebeszéltem vele, illetve említettem Sárinak és Adriánnak, hogy mi volna, ha...
1: Szóval
3: ha...
1: te vagy a bűnös, te?
3: Igen, csak is kizárólag. Első körben Zoránnak kellett egyeztessek, hogy benne van-e és szeretné, és akar-e jelen lenni ezen a történetben. Utána Sári is igen mondott, és Adrián is ráugrott. Na most itt egy kicsit időzavarban voltunk a forgatások alatt, mert nagyon sok a feladatunk a házon belül, illetve össze kellett hangolni azt, hogy Zorán is ráérjen, és egy nagyon jó hangulatú kis forgatásra érkeztünk. Zorán nagyon készséges volt, segített, elmagyarázta, úgyhogy meg kell nézni, és látni, hogy mit mutattunk be, és lájkolni a YouTube-on, akár kommentelni is.
1: És sokat tanultatok belőle? Megtanultatok készíteni egy jó kis cserépkályát?
3: Különben igen.
2: Igen?
3: Igen. Tényleg?
2: Nagyon szépen bemutatta a folyamatot egyébként.
1: De jó. Na, Sári, mesélj, hogy milyen élmény volt számodra először készíteni egy ilyen produkciót, egy kis filmet?
2: Hát, hogy is fogalmazd? Nem olyan, mint egy híradós, vagy egy tévés produkció igazából. Ez egy 4 perces kis film lehet, ami be igazából az a nehézség, hogy mutatsz be 4 percbe egy egész életutat igazából. Úgyhogy a Masával meg is beszéltük igazából a forgatás előtt, hogy mire fogjuk majd fektetni a hangsúlyt, hogy mi az, amit leginkább be szeretnénk mutatni, mert tényleg nem tudom hány éves Zorán, de hogy nem egy fiatal, tizenpár éves emberről van szó, hanem tényleg már letett valamit az asztalra, van mögötte elég sok minden, és ezt 4 percben elég nehéz bemutatni, és nekem ez volt a nehéz, meg hát utána aztán a vágási folyamatokban is.
1: Az utómunka, az a legszebb része az egésznek.
2: Igen, úgyhogy ott is volt egy-két fejtörés, hogy akkor mit, hogy, de szerintem jó volt a forgatás, meg volt a koncepciónk.
1: De ez hogy néz ki? Tehát megérkeztetek oda a helyszínre, és akkor ő már ugye fogadott titeket, várt.
2: Igen.
1: És akkor elmagyaráztatok neki, hogy akkor most ez így meg úgy fog kinézni? Vagy
3: nem
1: hogy,
3: kellett
1: hogy?
3: Elmagyarázni, nem mert kellett? Rutinos, igen.
1: De jó.
3: Igen, Zorán nagyon rutinos, adott már több interjút.
1: Hát akkor nem volt nem.
3: És egyedül annyi volt csak, hogy ennyi mindent hoztatok? Tehát ugye technikát felsorolkoztattuk, mert Adrián nagyon felkészült, lámpáktól kezdve különböző világításokon keresztül, mikrofonok, stb. És nagyon-nagyon készséges volt. Eltartott egy fél órát, mire megtaláltuk azt a helyszínt.
1: Ez mindig ez a helyszínválasztás.
3: Igen. Azért, és ez nagyon fontos. Ez az egyik, szerintem az egyik alapmomentum az egésznek, hogy mutatjuk be és hova tesszük, hogy mi legyen a háttérben. Tehát az is sokat árulkodik a történetben.
1: És most itt mire helyeztétek a hangsúlyt? Említetted, Sári, hogy megbeszéltétek előtte, hogy mi lesz az, amire helyezitek. Egy kicsit meséljetek erről így a hallgatóknak.
2: Én úgy gondolom, hogy leginkább azt szerettük volna bemutatni, hogy ugye ő a harmadik generáció a családba, az ő édesapja, meg az apósa.
3: Az édesapjának az apósa
2: foglalkozott cserépkályha készítéssel, és igazából arra fektettük a hangsúlyt, hogy kicsit bemutattuk ugye őt is, hogy hogyan ismerkedett meg, és aztán pedig, hogy miben változott, vagy miben nem változott a cserépkályha készítés, azt ő el is mondja, hogy ez mind kézzel készült, tehát hogy kézzel készítik az anyagot is hozzá, kézzel nyomják rá a mintákat, kézzel festik be őket, mázolják, ahogy fogalmazott. Úgyhogy tényleg ez megmaradt úgy, ahogy az ő édesapja is, az édesapjának az apósa kitalálta úgymond ezt a receptet.
3: Ez meg van egy nagyon jó mondata, amit mond a kis filmben, hogy sárból csinálunk valamit, igen, vagy földből csinálunk valamit.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, meg nekem is ez a kézzel készítem ezt, kézzel készítem azt, és ez pont így van bevágva, hogy mindent kézzel. Na, de nektek van-e otthon cserépkályhátok, vagy a nagyinál, vagy valakinél volt-e? Egy ilyen kedves emlék fűz ehhez?
2: Nekünk volt otthon, meg nekünk a nagymamámnál, apukám édesanyukájánál még mindig van, és amikor elmegyünk hozzá, akkor mindig a cserépkályha mellé ülök, vagy a fotelba, vagy mellé állok, és ráhelyezem a talpamat. Meg nekem most, hogy így kérdezett, hogy milyen emlékem van a cserépkályhához fűződően, volt otthon a családi házba cserépkályha, és emlékszek, hogy egyszer lerajzoltam a keresztanyámat, ahogy áll a cserépkályha mellett, neki van dőlve háttal, és úgy melegszik. Ez a rajz remélem, hogy valahol még igen, otthon megvan, úgyhogy én nagyon szerettem a cserépkályhát. Nyilván van vele kosz, meg van vele munka, meg takarítás, stb. De az a tűzropogás, meg az a hangulat, amit a cserépkályha ad, szerintem az
1: az mindenki számára igen, szerintem ismerős. Igen, neked igen. is, Attila?
3: Én kicsikoromban találkoztam egy nagyon régi cserépkályhával, az szerintem barokk stílusú lehetett, amennyit értek hozzá. Semennyit nem értek hozzá.
2: De legyen barokk.
3: Igen, de csodálatosan mivelt cserép összerakásból, és ott az meg tetszett. A második kérdésre a válaszod meg igen, van otthon. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Zorán tartsa karban többek között. Nekem központi fűtése van átrakva a cserépkályha, úgyhogy a nagyszobát is fűtés.
1: Jaj,
3: a központi.
1: Igen.
3: Úgyhogy a téli hidegeken mink is nekidőlünk és melegszünk. Kettő is van, az egyik a szobában, az a ház dísze. Ő is használatban tudna lenni, de viszont a nagy cserépkályha az meg a központi fűtés, úgyhogy az a melegszünk a mai napig.
1: És ugye a címe is, a ház lelke, szerintem tökéletesen leírja ezt az érzést, vagy pont amiről mi így beszéltünk, ezt kiválasztotta.
3: Ő az az ember volt, aki most per pillanat nincs itt.
2: Adrián, igen.
3: Adrián, ő Szalai Adrián nevéhez fűződik ez a cím. Általában az ilyen produkciót, amikor csinálunk valamit, akkor mindannyian betesszük az ötleteket egy kalapba. És nem az, hogy el van vetve rögtön, hanem mindent átbeszélünk, hogy mindenkinek az ötlete érvényesülni tudjon, és a legjobb címet Adrián adta ezzel, és így lett a három az egy arányban nyertünk.
1: Ez egy szép koprodukció, igen, és tényleg igen. Ilyen jó volt az együttműködés köztetek? Tehát minden flottól ment, úgymond?
3: Szerintem, ha megnézik a kisfilmet, akkor látszik rajta az eredmény, de szerintem igen.
2: Szerintem is.
1: Na és akkor az utómunka. Mire figyeltél ennél a kisfilmnél, Attila? A vágásnál?
3: Hát, hogy ne veszek össze a sárjó.
1: Viccelek. Na igen, flottól ment minden.
2: Velem nehéz összeveszni.
3: Nem, ez poém volt, vicckedvéért mondtam. Nem. Összeraktunk egy vázat, amit hagytunk pihentetni. Egy-két napot.
1: Szintén.
3: És
1: azt, igen, ez a pihentetés már
3: igen,
1: említetted.
3: Ez kell, mert megérik. Tehát szükség van arra, hogy kicsit leülepedjen, mert tele vagy élménnyel, ugye a forgatáson is, plusz az utómunkában is, és egyszerűen vannak mondatok, amik kikerülik a füledet, és van, ami megragad, és aztán amikor újra nekiállsz, akkor egészen másképp látod, és újra tudod alkotni az egészet. Úgyhogy tulajdonképpen ez az alkotási folyamat, ez egy olyan része, ami fontos volt ahhoz, hogy ez az egész kerek legyen.
1: Meg szerintem van benne egy szép ív, vagy lehet, hogy csak én belelátom, de az elején közeli képekből indítotok, és aztán egyre jobban jön kifelé, úgymond a kamera, vagy egy kicsit zoomolunk kifelé, és aztán a végére elkészül egy cserépkályha.
3: Igen, ez is az Adrián dicséri. Ő felvette.
1: Akkor Adrián, gratulálunk!
3: Adrián nagyon-nagyon csodálatos munkát végzett a kamerával és a lencsével, de igen, összeraktuk úgy, hogy ne rögtön a kézt mutatjuk be, hanem ugye a Sári is, ahogy említette, az életútját is valahogy bemutatva. Igen. Így az utolsó 2-3 másodperc adja meg a részét, ahol említi az orán, hogy szeretne valamit a jövőre hagyni. Más
1: igen,
3: nem a nevé,
1: nagyon igen. Szép.
3: És hogy kilép a kályhától, és akkor ezt így lebeszéltük, hogy ez legyen az áró jelenet.
1: Ezért mindenféleképpen érdemes megnézni, hogy vajon mi lesz ennek a vége. Na de mennyi idő elkészíteni egy cserépkályhát? Mit tudtatok meg?
2: Több hét. Mert ugye hát a kis filmben is igazából elmondja, hogy ugye megcsinálják magát az anyagot, az is egy
3: családi
2: idő,
3: recept.
2: Családi recept igen. alapján, és utána azt pihentetik, beleöntik a formába, megint pihentetik, mert ugye száradni kell, és természetes úton szárad. Úgyhogy több hét, meg még aztán ott próbaként összerakják magát a kályhát, akkor ugye lebontják, elviszik a helyszínre, és aztán ott készül el.
1: Szóval
2: maga
1: próbaként is összerakják.
2: Igen, igen.
1: Ezt nem tudtam.
3: Azért, mert minden lapot külön méretre szabnak, mert ugye a száradás olyan deformálódik a lap, ezt is Zorán említi a kisfilmben.
1: Igen.
3: És úgy, hogy ne legyen minden gírbe-görbe, hanem hasonlítson is valamire, és akkor így akkor utó munkával, szabással és különböző fugázással hozzák kerekre az egészet, ha jól értettük.
2: Igen.
1: Jó, ez nagyon szép. Na és akkor hol lehet ezt megtekinteni, és mit kell csinálni, lájkolni?
2: Igazából ezt a YouTube-on lehet megtekinteni, és lájkolni, megosztani.
3: És kommentelni is
2: kommentelni lehet. Is lehet. Beírják a keresőbe, hogy Kultfilm 12, a ház lelke, és rögtön ki fogja dobni ezt a kis videót, úgyhogy ha úgy gondolják a hallgatók, akkor lájkolják ezt a videót, ugyanis minél több lájkot kapunk, akkor annál nagyobb esélyünk van bejutni a döntőbe.
3: És ez mellett, bocsánat, nem valami szabadat, ez mellett még a saját profiljainkon is meg vannak osztva. Az Adriánén is, a Sárén is, és nálam is, úgyhogy azt is lehet tovább osztani, onnan is a link rávezet a YouTube csatornára, és így egyszerűsítettük az életét mindenkinek.
1: Illetve, ha még nem lenne elég, akkor a Pannon Presto Facebook oldalán is fent lesz hamarosan. A link is, minden is, akkor tudjátok követni és megnézni ezeket az értékes, de rövid kisfilmeket, a ház lelkét. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük a lehetőséget.

0: programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkíván.
4: www.nordend.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555

0: 10 óra 45 perc, és már is 28 fok van Szabadkán és környékén, úgyhogy ma igazán napos és szép időre számíthatunk. Most pedig egy érdekesség és egyébként programajánló is. Két elismert filmes alkotót is díjaznak idén a Palicsi Európai Filmek Filmfesztiválján. A Livka Sándor díjat Mondrucó Kornél, magyar rendező, és Rados Bájics, szerb színész, forgatókönyvíró, rendező kapja. Mondrucó a kortárs magyar film egyik legismertebb alakja. Filmjei több alkalommal szerepeltek Cannes-ban, a Fehér Isten című alkotása pedig 2014-ben elnyerte a rangos Összertenrökár fődíját. A fesztivál július 18-án kezdődik Palicson, úgyhogy aki szereti a filmeket, mindenképp látogasson ki.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Emmanuel Macron francia elnök díszvacsoráján vett részt Alexander Vucic szerb elnök Párizsban. Ezt a francia nemzeti ünnep alkalmából tartották meg a meghívott állam és kormányfők tiszteletére. Vucic közösségi oldalán azt írta, meggyőződése, hogy a két ország a jövőben is a kölcsönös bizalomra, tiszteletre és a közös érdekekre építve fejleszti kapcsolatait. Kiemelte, hogy Szerbia számára különösen fontos jelen lenni azokon a nemzetközi fórumokon, ahol Európa és a világ jövőjéről folynak egyeztetések, és következetesen képviselni az ország állami és nemzeti érdekeit. Vucic újságíróknak azt mondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy Szerbia meghívást kapott a rendezvényre. Elmondása szerint országa volt az egyetlen olyan résztvevő, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. Megkezdődött a Dunahíd építésének előkészítése Palánkánál. Az új híd közvetlen összekötőként szolgál majd Bácska és Szerémség között, valamint könnyebbé teszi a Bosznia-Hercegovina felé történő határátkelést is. A híd építéséről szóló szerződést tavaly decemberben kötötték meg, az ideiglenes építési engedély kiadása után pedig a kivitelezési szakaszba léphetett a projekt. Az előkészítő munkálatok a megközelítő útszakasz rendezését, a földmunkákat és a híd építéséhez szükséges tereprendezést foglalják magukban 154 millió dináros értékben. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A Srbijavoz közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásokat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. Szabadka és Belgrád között az úgynevezett régió vonattal 880 dinárról 970 dinárra, azaz az interrégió. Az interrégió vonat esetében pedig 960 dinárról 1060 dinárra nő a jegyár. Az Intercity vonatra, illetve a Szokóra, Sólyomra 1100 dinár helyett 1210 dinárért szállhatunk majd fel július közepétől. Megkezdődött Belgrádban a 6. Srbija Open nemzetközi sakfesztivál, amelyre idén több mint 550 versenyző érkezett 38 országból. A rangos esemény július 22-ig tart, és összesen 12 különböző versenyt foglal magában. A rendezvény lehetőséget kínál arra, hogy a hazai fiatal tehetségek nemzetközi mezőnyben mérjék össze tudásukat.
0: Sport.
7: Cél egyenesébe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két csapat mérkőzik meg a döntőben. Este egy igazi európai rangadót szurkolhatunk végig. A bajnokság legnagyobb favoritjának tartott Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg 21 órától. Holnap szintén este 9-kor a másik ágon Anglia és Argentina vív meg a másik finálés helyért. A döntő vasárnap lesz.
0: Időjárás.
7: 30 fokot mérünk Szabadkán és környékén. A változóan felhős idő ellenére napsütésben is lehet részünk. A csúcshőmérséklet elérheti a 33 fokot.
0: Reklám.
8: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
9: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
10: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rf.

0: 11 óra 12 perc és 29 fok van, továbbra is 100 ágra süt a nap, úgyhogy aki csak teheti, menjen és pihenjen egyet a vízpart mellett, vagy fürödjön egy jót. Közérdekű információ, ugyanis Szabadkán továbbra is állítgatnak a rendőrök a Bajai út felé, a szabadkai Úcska piacnál, azt írják az Eno Survivor csoportban. És akkor nézzünk is rá egy picit a határokra így délelőtt. Szerbiából Magyarország felé azt írják, hogy Horgos 2-nél 35 perces a várakozási idő, a többinél kevesebb, mint 15 percet kell várni, és nézzük a visszafelé Magyarországról Szerbiába, Röszke 2-nél természetesen 40 percet kell várni, illetve azt írják, Röszke 1-nél pedig 17 perc a várakozási idő, a többinél pedig egyenlőre azt írják, hogy nincs fennakadás, úgyhogy jól lehet most közlekedni a határokon, csak kerüljétek a horgosi határátkelő helyet, ha lehet, és közlekedjetek óvatosan.
1: Érezd a zenét! Érezd a pillanatot! Panorádió, a te hangod!

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: Itt van velem a stúdióban Ledenyák Lea néptánc pedagógus, aki a kanadai élményeiről és az ott élő magyar közösségeknél szerzett tapasztalatairól is mesél nekünk. Szia Lea, köszöntelek!
2: Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Nemrég tértél haza Vajdaságba, hónapokat töltöttél Kanadában. Hogyan jött ez a lehetőség, és milyen programon keresztül kerültél ki?
2: A Kőrösi Csoma Sándor programon keresztül tudtam kijutni Kanadába, és nem is egy, hanem több kedves barátom már részt vett ezen a programon, akik a pozitív élményeikből engem is meginspiráltak, és én is úgy voltam vele, hogy megpróbálom, mert ez egy fantasztikus lehetőség. Utazhatok is, közben pedig táncolhatok, és azt csinálhatom, amit szeretek.
1: Na és mesélj, milyen volt az első benyomásod Kanadáról? Milyen volt egyáltalán a repülőút?
2: Az izgalmas volt. Azt megtapasztaltam a kanadai utam során, hogy a repülőutak azok nekem nem a legszerencsésebbek, ugyanis mindig történik valami izgalmas dolog, amitől majdnem lekésem a gépet, vagy teljesen lekésem a gépet. Így jártam, ugyanis majdnem lekéstem a gépet, amikor odafelé mentem Winnipegben, és a három kedves mentorom várt éjjel 2-kor a reptéren, akiket ott láttam életemben először. Tehát először nagyon ijesztő volt, és aztán pedig, ahogy megismertem őket, is szépen lassan beolvadtam a közegbe, minden egyre simulékonyabbá vált szerencsére.
1: Kérdeztem itt épp előtte, hogy te mennyire jól tudsz angolul, vagy mennyire beszéltél?
2: Előtte én sokszor ugye angolul néztem filmeket, úgy olvastam, szóval én megértettem a nyelvet, de viszont nem kellett sose beszélnem, és ez egy kicsit újdonság volt a számomra, de viszont voltak magyar nyelvórák, amiket főleg kezdőknek tartottam, és ők viszont nem beszélnek magyarul, szóval teljesen angol nyelven kellett tartanom a magyar nyelvórákat, ami izgalmas volt, de még izgalmasabb volt a néptáncórákat megtartani angol nyelven. Az érdekes volt.
1: Na és ez hogy nézett ki így? Az elején még sokat bakisztál, vagy volt ilyen, hogy így egymástól tanultatok?
2: Volt, sokszor, és én is mondtam nekik, hogy szóljanak, hogyha valamit rosszul mondok, én is kijavítom őket, hogy segítsük egymást, és eleinte úgy bennem volt az a félsz, hogy jaj, most én itt központba vagyok, és más előtt kell beszélnem, és ez
1: figyelnek
2: egy...
1: téged.
2: Igen. És nagy a nyomás, és mondom, hát én, hogyha most hülyeséget mondok, az nagyon gáz lesz. Aztán rájöttem, hogy csak mondom, ahogy tudom, jót röhögünk rajta, és persze, legalább megtanulom, hogy kell mondani legközelebbre.
1: És most már azért nagyon jól tudsz, nem, angolul?
2: Hát mindig lehetne jobb az ember.
1: Persze, fejlődni lehet. Igen. Na de hát ugye a néptáncot azt végül is még így mutogathatod is, hogy milyen lépések vannak, nem? Az úgy nem segített egy picit.
2: Hát de, meg akkor tudtam mutogatni, hogy most mivel fogunk dolgozni, de eleinte nehéz volt és furcsa volt, mivel hogy amikor én tartom magyarul itthon ugye a táncpróbákat, akkor kicsit jobban elereztem a hangom, és egy kicsit kell a magabiztosság ugye a próbán, és eleinte furcsa volt, hogy ugyanez meg kell, hogy történjen angol nyelven. Ez egy kicsit furcsa volt eleinte, de a végére belejöttem abba is.
1: Na de kiket is oktattál, és mit tanítottál nekik?
2: Én 2 egyesületnél dolgoztam. Az egyik egyesületnél volt 2 tánccsoport, egy fölnőtt és egy gyermekcsoport, ott egy kicsit foghiasabban voltak, 5 gyermekkel és 11 felnőttel. A másik egyesületben viszont 3 korcsoporttal volt szerencsém együtt dolgozni. Voltak a kicsik, a juniorok, akik óvis korosztálytól voltak 12 éves korig.
1: Tehát az egy nagyon tág korcsoport.
2: Igen, meg voltak a maga kihívásai annak a csoportnak is. Nagyon aranyos és tényleg imádnivaló gyerekekről van szó, viszont kihívás ez bárhol szerintem, ekkora korkülönbséggel dolgozni gyerekekkel.
1: És mennyire voltak fogékonyak a néptáncra?
2: Hát, hogyha kedvet tudtam nekik csinálni, akkor nagyon fogékonyak voltak.
1: És tudtál nekik kedvet csinálni?
2: Igen, hát kisebb-nagyobb sikerrel, ugye, próbára, ez gyerekekkel dolgozunk, szóval
1: persze,
2: hát az,
1: az olyan, hogy... Ilyen játékokat csináltatok inkább a gyerekekkel?
2: Játékokat, megpróbáltunk új koreográfiát összerakni, de hát azt se lehet velük elkapkodni, úgyhogy kellett egy kis szigor, kellett egy kis játék, de valahogy megtaláltuk a közös hangot.
1: És a felnőttek?
2: A felnőttek számomra lenyűgöző, hogy mennyire ügyes tánccsoport, akik kint vannak Winnipegbe, Kanadába. Én, ahogy mentem, és láttam, hogy mennyi koreográfiájuk van, és hogy mennyire magas szinten táncolnak, mondom, le vagyok nyűgözve. Teljesen fantasztikus volt, és nekik volt kész koreográfiájuk, szóval nekik nem volt szükségük arra, hogy én újat betanítsak.
1: Igen.
2: Viszont nagyon sok technikai fejlesztő gyakorlatot tudtam nekik biztosítani a táncpróbákon, amivel ők tudtak gazdagodni, és amiért hálások is voltak, mert tényleg ügyesebbek lettek, és a mozgásuk sokkal precízebb lett.
1: Kifinomultabb, de jó. És mekkora ott a magyar közösség?
2: Hát nagy, és elég sokan vannak, viszont ezek már ilyen harmadik, negyedik generációs magyarok.
1: Igen.
2: És őróluk ugye köztudott, hogy ott szokott elkopni a magyar. Ott szokott az lenni, hogy az anyuka nem tanítja be a gyerekeket, és nekem több korosztályon beli lány volt, aki mondta, hogy anyukám beszél magyarul, és haragszok rá, mert engem nem tanított meg.
1: Wow.
2: Igen.
1: De miért? Miért a magyarázat, vagy az indok, hogy miért nem tanítják, mert nincs rá szükség, és azért?
2: Hát azért, mert kikopott, ugye a negyedik generációnál Igen. szokott körülbelül ez így problémás vagy kritikusabb lenni. Van, aki ezen is felül tud kerekedni, de viszont nem egyszerű, valóban nem egyszerű egy idegen nyelvű országba, ahol iskolába eleve franciául és angolul tanulnak a gyerekek, eleve ott már van kettő nyelv, és megtartani szigorúan otthon a magyart, az egy nagy kihívás, és megértem valahol azokat is, akik ezt a hatalmas terhet nem akarták viselni, viszont én úgy érzem, hogy én viselném.
1: Na és hogyan tanítottad őket magyarra? Mi volt az első, amit megtanítottál velük?
2: Legelőször, amikor mivel, hogy előtte is voltak kácsépések, akik ott voltak, igen. és velük is dolgoztak, volt egy kép a fejembe, hogy igen, ők mit csináltak, merre haladtak, és én pedig tudtam, hogy oké, én velük akarok íratni egy tesztet, meg akarom nézni, hogy hol áll a tudásuk, hogy mit kell fejleszteni. Igen, és ez a teszt alapján állítottam össze ezt a kis tervet, hogy mi hogy fogunk haladni, alap kifejezéseket, köszönéseket tanultunk először, és én nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen jó magyar nyelvcsoporttal volt dolga, mivel hogy annyira együttműködőek voltak, és mindig készültek a magyar nyelvórákra. Szóval mindig egy nagy sikerélmény volt minden egyes szombati magyar nyelvóra.
1: És hogyan néztek ki a napjaid? Volt-e időt kirándulni?
2: Szerencsére volt. Mielőtt eljöttem itthonról, itthon eléggé be volt oszva egy napom, minden napra be voltak sűrítve a programok, minden. És csak kapkodtam a fejem, és egy kicsit furcsa volt, hogy elmentem, és van szabad időm. Tök jó. Hát akkor ezzel kezdjünk valamit, és eleinte főleg felfedeztem a várost, szóval elmentem sétálni természetesen a biztonságosabb környékekre, de ahova tudtam gyalog, oda elmentem egyedül, és megpróbáltam felfedezni a várost egyedül, vagy barátokkal. Szóval kalandos volt eleinte.
1: Kötöttél barátságokat? Mert azért egyedül mentél ki, ez egy hatalmas nagy kihívás, ilyen fiatalon. Nem féltél?
2: Hát de ijesztő volt, és ijesztő volt elmenni is a semmiből most egy új társaságot, meg új embereket magam köré építeni, akikben megbízok, akiket szeretek, de viszont olyan rendszerességgel ott voltunk egymás életében, és annyira kialakult egy ilyen kötődés közöttünk, hogy kikísértek végül a repülőtérre, és ott közösen sírtunk.
1: Ez de jó.
2: Igen, ezzel a lánytársasággal közösen sírtunk, hogy sajnos el kell búcsúznunk egymástól, és nagyon várnak vissza Winnipegbe. Most fogok épp holnap találkozni az egyik winnipegi lányjal, ugyanis, ugyanis jött Budapestre most kirándulni, végzett egy továbbképzést a Táncművészeti Egyetemen, és most utazgat, úgyhogy most elutazik Vajdaságba is holnap, úgyhogy holnap megyek érte, és például ilyen barátságokat tudtam kötni, akikkel így tudom ápolni továbbiakban is a kapcsolatot.
1: Ez nagyon szép, és mit mutatsz meg neki először Vajdaságban, vagy mi az, ami szerinted így kicsit így bemutatja azt, hogy milyen a vajdasági lét?
2: Hát nem tudom, hogy mennyire lesz időnk utazni itt a Vajdaságon belül. Én mindenképpen elsősorban Palicsot szeretném neki megmutatni, ugyanis arra szerintem büszkék lehetünk. Venni egy fagyit és sétálni a tóparton szerintem csodálatos élmény és gyönyörű Palics, szóval az tényleg nagy büszkeségünk. El akarom hozni Szabadkára, megmutatni a városházánkat, megmutatnám a zeneiskolát, ahol én jártam, a tanítóképzőt, bemutatnám a fontosabb épületeket, vagy amikhez nekem is közöm Igen. volt, hogy ő is egy kicsit közelebb kerüljön Vajdasághoz.
1: És te hogy érzed, közelebb kerültél Kanadához? Vagy legalábbis ott, ahol voltál?
2: Úgy érzem, hogy igen. Sok szlenget, amit ők mondtak, azt amikor ott voltam, fölvettem, és azon jókat röhögtek, és mondták is, hogy há, most már igazi kanadaias az akcentusod is, jókat röhögtünk ezen. Úgy érzem, hogy tényleg sikerült megtapasztalnom a kanadai kultúrát, és sikerült utaznom is végül, ami tényleg boldogsággal tölt el, mert hát Kanada hatalmas, Igen. van mit látni bőven.
1: És mennyire más a kultúrájuk, mint nekünk? Mit tudnám mondani róla?
2: Hát most nekünk, én Királyhalmi vagyok, ugye én egy kicsi faluból származom, és nálunk, hogyha karácsony van, templomba megyünk, ha húsvét van, templomba megyünk, amikor pünkösd van, akkor bodzával kirakjuk a kerítést, meg vannak a bizonyos szokások, amik egy ilyen stabil érzetet adnak, és ott sajnos annyira, legalábbis ahol én voltam, a vallás annyira nem fontos, nem prioritás, nem arról szól a karácsony, hogy elmegy a család együtt a templomba, hanem egy kicsit másról szól, ott is a családról szól, nem tudnék rosszat mondani, viszont kevésbé vallásközpontú, ugye inkább nagyobb városi a hozzáállás az ünnepekhez.
1: És magadról mit tanultál meg az ott léted alatt, vagy mi az, amiben nagyon nagyot ugrottál, azt érzed?
2: Hát meg kellett tanulnom önállóan boldogulni, és kapcsolatokat építeni, úgyhogy senkire se nem támaszkodhatok, csak is kizárólag magamra. Ez egy nagy kihívás volt.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog az életben is. Mert említetted nekem itt még a beszélgetésünk előtt, hogy az időjárás nem volt épp a legjobb. Mesélj erről nekünk.
2: Hát őszintén szóval, amikor odaértem, nem tudtam, mire számítsak, hogy most odaérek szeptemberbe is már hideg van, vagy hogy milyen lehet ott. És szerencsére egy nagyon szép őszt megtapasztalhattam, ami tartott körülbelül novemberig. És utána jött a hideg tél.
1: Ami, de a nagyon hideg tél.
2: A nagyon hideg tél, ami a leghidegebb éjszaka az mínusz 57 fok volt, ami számunkra elképesztő, hidegebb volt, mint a Marson. Tehát ezt megtapasztalni nagyon érdekes volt. Kellett vennem ott kabátot, nyúlszőrt, csizmát, ami tényleg...
1: Ami tart.
2: Igen. Igen.
1: Azért az elképesztő, tehát ez szerintem az itteni ember el se tudja képzelni, hogyha még nem járt arra, hogy ez mennyire nagyon hideg lehet.
2: Hát igen, eleinte én is azt mondtam a nulla fokra, amikor kint voltam, hogy nagyon hideg van, és aztán a végére, amikor már a tél vége jött el, akkor én azt mondtam, hogy ja, csak mínusz 15 fok van. Hát akkor ki tudok menni úgy, hogy csak egy kabátot meg egy sapkát húzok, nem kell az sok réteg. Amikor már a tél vége jött el, akkor én azt mondtam, hogy ja, csak mínusz 15 fok van. Hát akkor ki tudok menni úgy, hogy csak egy kabátot meg egy sapkát húzok, nem kell az sok réteg, mert hát az nem olyan hideg.
1: Minden viszonyítás kérdése ilyen.

0: benne. Hát sajnos gátol az, hogy most úgy tűnik, hogy nem indul idén ősszel KCP, de viszont ez nem jelenti azt, hogy a jövőben erre nem lesz lehetőség, lehet, hogy a jövőben majd visszatérek.
1: Hát én kívánom, hogy visszatérj, és nagyon-nagyon sok szerencsét. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
0: Köszönöm szépen, hogy behívtatok.
2: Az autóban
3: vagy bicajon
2: Pannon Rádió a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: A Pannon Pressót

Vatta, a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 91.5. A jó választás.
1: Remélem, ti is kedvet kaptatok egy kis jó Kanadához, vagy akár bármilyen kiránduláshoz. Most viszont egy érdekességgel jöttem újra. Van egy régi konyhai tárgy, amiről sokan azt gondolnák, hogy már csak a fiók mélyén vagy a padláson van helye, pedig új szerepben kezd visszatérni. A régi hamutartókról van szó, amelyeket egyre többen fakanál tartóként használnak a konyhában. Amikor ezt elolvastam, akkor nekem is átfutott az agyamon, hogy vajon én hova szoktam rakni a fakanalat, amikor mondjuk megkeverek bármilyen ételt. A kis mélyedések ugyanis tökéletesen azt írják, megtartják a fakanál vagy a spatula nyelét, miközben a főzés közben lecsöpögő szósz nem a pultra kerül. Gondolom ez mindenki számára ismerős probléma, hogy utána mindig le kell törölni a pultot. A trükk nem csak praktikus, hanem egyfajta újrahasznosítás is. Egy olyan tárgynak adnak új funkciót, amelyet sokan már teljesen feleslegesnek tartanak, ráadásul szép is, és régi, különleges darabról van szó, és jól dekorálják a konyhát, úgyhogy nyugodtan próbáljátok ki ti is, és ne a pultra rakjátok.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Álláshirdetés.
4: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre Palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
5: 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Emmanuel Macron meghívására Párizsba utazott a szerb elnök. Megszavazta az alaptörvény módosítást a Magyar Országgyűlés. Megkezdi a felkészülést az őszi parlamenti és nemzeti tanácsi választásokra a VMS. A szabadkai városvezetés VMS-es tagjai beszámoltak az eddigi eredményeikről. Ma és holnap kiderül, mely két válogatott kerül a foci VB döntőjébe. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Emmanuel Macron francia elnök díszvacsoráján vett részt Alexander Vucic szerb elnök Párizsban. Ezt a francia nemzeti ünnep alkalmából tartották meg a meghívott állam és kormányfők tiszteletére. Vucic közösségi oldalán azt írta, meggyőződése, hogy a két ország a jövőben is a kölcsönös bizalomra, tiszteletre és a közös érdekekre építve fejleszti kapcsolatait. Kiemelte, hogy Szerbia számára különösen fontos jelen lenni azokon a nemzetközi fórumokon, ahol Európa és a világ jövőjéről folynak egyeztetések, és következetesen képviselni az ország állami és nemzeti érdekeit. Vucic újságíróknak azt mondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy Szerbia meghívást kapott a rendezvényre. Elmondása szerint országa volt az egyetlen olyan résztvevő, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. Megszavazta az alaptörvény módosítást a Magyar Országgyűlés hétfő este. Az ülést követően Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott. Sós Georgina a mikrofonnál.
2: 139 igen és 6 nem szavazat mellett elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, amit a tisztító tűzművelet néven mutatott be Magyar Péter 3 héttel ezelőtt. Ha a köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával, mondta Magyar Péter az ülést követő sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő szerint a módosítással lezárult egy korszak, és teljesítették azt a felhatalmazást, amelyet a választóktól kaptak. Úgy fogalmazott, megszűnt annak lehetősége, hogy bárki évtizedekre elfoglalja a magyar államot. Magyar Péter azt is kijelentette, hogy Sulyog Tamás jelenlegi köztársasági elnöknek 2 lehetősége van. Vagy lemond, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítását. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a módosítás közjogilag érvényes, és amennyiben Sulyog Tamás távozik, az államfői jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át. A Fidesz és a KDNP frakciója bojkottálta a hétfői ülésnapot és a szavazást, Gulyás Gergely pedig tiltakozásul lemondott a frakció vezetői tisztségéről. A Mi Hazánk frakciója tartózkodott a szavazásnál, amely után a Tisza párt képviselői állva tapsoltak.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség a következő hetekben megkezdi a felkészülést az ősszel esedékes parlamenti és nemzeti tanácsi választásokra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjáról, valamint egyéb aktuál politikai témákról is beszélt. Lajkó Anett és Loboda Árpád összeállítása.
3: Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában úgy fogalmazott, az elmúlt 32 év a vajdasági magyar politika történetben bebizonyította azt, hogy ennek a közösségnek akkor van esélye a fennmaradásra és a fejlődésre, ha a lehető legnagyobb mértékben egységes, és ha sikeresen veszi az akadályokat a választásokon. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy az elmúlt 32 évben a Vajdasági Magyar Szövetség volt az a politikai párt, amely elnyerte az embereknek a bizalmát, ezért egy kicsit abszurdnak tartja, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés delegációja egyeztetéseket folytatott Budapesten.
4: Egy picit abszurd volt, mert egy nem egészen egy hónapja létrejövő civil szervezetnek a képviselőit fogadták Magyarország országgyűlésében. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak, magyar parlamenti többségnek szíve joga azzal leülni, tárgyalni, akivel csak szeretne. Ilyen tekintetben én magam találkoztam már Magyar Péter miniszterelnökkel, találkoztam Forsthoffer Ágnes parlamenti elnökkel itt Szabadkán, illetve Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével Brüsszelben. Alapvetően nem látok problémát abban, hogy más szervezetek véleményét is meghallgatják, de remélem, hogy az, amit Tar Zoltán miniszter úr április végén egy Facebook posztban közölt, hogy a határon túli magyar közösségeknek kell eldönteniük, hogy kit tartanak legitim képviselőjüknek, ez a jövőben is igaz.
3: Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy bízik benne, hogy arra a találkozóra is hamarosan sor kerül, amiről még április elején egyezett meg Magyar Péterrel. A magyar miniszterelnök akkor elfogadta a VMS elnökének Vajdaságba szóló meghívását. A politikus a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjáról is beszélt, aminek köszönhetően egyre több vajdasági magyar fiatal választja ezt a pályát.
4: Örömömre szolgál az, hogy több mint 30-an jelentkeztek, tehát a 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek. A Magyar Nemzeti Tanácsban az objektív pontozási rendszer alapján majd eldöntik, hogy mely 20 fiatal fog jogász ösztöndíjban részesülni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy nem csökkent a programnak a népszerűsége, továbbra is a vajdasági magyar fiatalok jelentős része igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyeket az ösztöndíjrendszer bevezetése, kiteljesítése előtt sokkal kisebb mértékben.
3: Ősszel várhatólag parlamenti és nemzeti tanácsi választásokat is tartanak Szerbiában. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a VMS a következő hetekben megkezdi a választási felkészülést annak érdekében, hogy a következő választásokat követően se legyen a vajdasági magyar közösség védtelen. Az ugyanis csak akkor tud prosperálni, amennyiben van erős magyar érdekképviselet a belgrádi parlamentben, emelte ki a pártelnök.
1: Sajtótájékoztatót tartottak hétfő délután a VMS szabadkai székházában, amelyen Góli Csilla Szabadka alpolgármestere ismertette a szabadkai önkormányzati mandátum első felének eredményeit, a városi képviselőtestület munkáját, az elmúlt időszak beruházásait és a következő időszak terveit. Szabó Regina beszámolója.
2: Góli Csilla a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy két évvel ezelőtt a 2024-es helyhatósági választásokat követően alakult meg a jelenlegi összetételű szabadkai városi képviselőtestület. Kiemelte, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 13.779 szavazattal, a voksok 27,3%-ával 19 mandátumot szerzett, ezzel pedig a második legerősebb politikai erő lett a városban a Szerb Haladó Párt után.
0: A Szabadkai Vajdasági Magyar Szövetség politizálása, illetve a VMS szabadkai politizálása három pilléren áll. Ugye a város arculatának, egyedi arculatának a megőrzése, Palics Európa idegenforgalmi térképének való visszahelyezése, illetve a helyi szervezetek arányos fejlesztése, ez pecsételte meg a mi szerepvállalásunkat az előző mandátumban is, illetve a kampány alatt, és most is ezeken az elveken dolgozunk. A Szerb Haladó Párttal koalícióban funkcionálunk, így van ez városi, tartományi és állami szinten is.
2: Szabadka város képviselőtestületének munkájáról szólva elmondta, az elmúlt két évben 16 rendesülést tartottak. A költségvetés kapcsán kiemelte, hogy 2024-ben 10,3 milliárd dinárból gazdálkodott a város, amelynek megvalósulása 95%-os volt, míg 2025-ben a 9,8 milliárd dináros költségvetés 91%-ban valósult meg. A közigazgatás kapcsán Góli Csilla kitért a mezőgazdaságot érintő korábbi kijelentéseire is, és helyreigazítást kért a megjelent hírekkel kapcsolatban.
0: Július 9-én a Szabadkai Magyar Rádió vendége voltam, és beszámoltam a június 14-i jégeső során jégeső követő tevékenységekről, melyet a közigazgatás mezőgazdasági titkársága folytatott le a mezőszolgálaton keresztül, és adatokat közöltem abból a jelentésből, amit az önkormányzat megadott határidőn belül az állami hidrometeorológiai szolgálatnak. Ez szerint ugye 7800 hektárnyi földterületet érint a Kár, Bajmok, Györgyény, Nagyfény és Tavankút területén. Viszont ebben a stúdió beszélgetésben azt nem állítottam, hogy a város nem fog semmit tenni a mezőgazdászokért, vagy hogy az államhoz nem fogunk segítségért fordulni. Való igaz, hogy elmondtam, hogy a hivatali folyamatok időigényesek, nem tudnak időben reagálni a gazdák aktuális igényeire és az elszenvedett veszteségeire, de azt nem mondtam, hogy nem fogunk további kérvényekkel fordulni az államhoz.
5: A beruházások között az alpolgármester kiemelte többek között az ivóvízhálózat fejlesztését, a sándori hulladék lerakó bezárását és szanálását, a palicsi egészségház megépítését, valamint több útburkolat felújítást is. A következő időszak terveiről szólva Góli Csilla több előkészítés alatt álló beruházást is ismertetett. Kiemelte, hogy pályázati szinten van a Csantavér és Orom közötti út tervezése, amely a Szabadkát és Magyarkanizsát összekötő útszakasz későbbi kiépítésének egyik fontos előfeltétele. Beszél továbbá a Palicsi tó körüli kerékpáros és gyalogos út terv dokumentációjáról, a Csantavéri kerékpárút, a Hajdújárási Vasút utca, valamint a helyi közösségi épület felújításához szükséges tervek előkészítéséről is.
6: Sport.
1: Célegyenesibe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két válogatott mérkőzik meg a július 19-i döntőben. Az elődöntőben 4 korábbi világbajnok jutott be. Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentína. Sós Georgina összefoglalója.
2: Ma este 21 órától igazi európai rongadó következik. A torna egyik legnagyobb favoritjának tartott Franciaország Spanyolországgal csap össze. A franciák eddig hibátlan teljesítményt nyújtottak a kieséses szakaszban. A nyolcaddöntőben 3-0-ra legyőzték Svédországot, majd 1-0-ra felülmúlták Paraguayt, a negyeddöntőben pedig 2-0-val búcsúztatták Marokkót. Spanyolország szintén meggyőző formában futballozik, Ausztria ellen 3-0-ra, Portugália ellen 1-0-ra, Belgium ellen pedig 2-1-re nyert, ráadásul a torna során mindössze 1 gólt kapott. A másik ágon szerdán szintén 21 órától Anglia és Argentína vív meg a másik döntős helyért. Az angolok a kongói DK, Mexikó és Norvégia legyőzésével jutottak el az elődöntőig. Utóbbi mérkőzésen Jude Bellingham 2 góljával fordítottak. A címvédő Argentína a Zöldfoki szigetek, Egyiptom és Svájc ellen harcolta ki a legjobb 4 közéjutást. Lionel Scaloni együttese eddig minden kieséses mérkőzését megnyerte. A győztesek vasárnap a világbajnoki trófeáért lépnek pályára, míg a vesztesek a bronzmérkőzésen találkoznak szombaton.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
6: Időjárás.
5: Napos és meleg időre számíthatunk a nap további részében is, derült lesz az ég felettünk, a csúcs hőmérséklet 32 fok körül alakul.
6: Reklám.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
9: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
9: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
11: Bomax.
7: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Panorádió. A te rádiód, a te hangod.

0: A nehézségek az élet részei, de nem mindegy, hogyan birkózunk meg velük. A reziliencia, vagyis a lelki rugalmasság egy olyan képesség, amely fejleszthető. Erről beszélt a Szabad Egyetem egyik előadója, Pásztor Noémi, modell és influencer, aki az önismeret és az identitás fontosságáról, valamint arról adott gyakorlati tanácsokat a fiataloknak, hogyan nézhetnek magabiztosabban szembe a kihívásokkal. Az interjút Horváth Kátai Orhidea készítette.
1: Kérlek, hozd meg velünk, hogy miről is szólt az előadásod, milyen üzenetet szerettél volna átadni a közönségnek.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát az előadás az önazonosságról és a rezilienciáról, és ennek a kettőnek a kapcsolatáról szólt. Szerintem nagyon releváns a mai világban, főleg a fiatalok számára, de ez egyébként korcsoporttól független, hogy tudjuk, hogy mi az a reziliencia, és ne csak papíron, hanem gyakorlatban is tudjuk, hogy hogyan kell elsajátítani, magunkba építeni, és hogyan kell használni, mert szerintem ez egy elengedhetetlen életképesség, vagy life skill az ember életében.
1: Milyen reziliencia, ezt kifejtenéd, illetve hogy milyen példákat hoztál itt, és hogyan tetted befogadhatóvá a fiatal közönségnek?
2: A reziliencia szónak van egy ilyen érdekes, nevetséges kis szinonimája, az a Kejfel Jancsi, és szerintem ez nagyon szépen leírja, hogy milyen is a reziliens ember. Bármi történik, ő tud alkalmazkodni, persze önazonosan alkalmazkodni, nem adja fel önmagát, de a helyzetet meg tudja oldani, tudja, hogy milyen eszközökhöz nyúljon, önazonos eszközökhöz, amik őt segítik. Ergo, ha jön a nehézség, már pedig az, ha akarjuk, hanem az betoppan az életünkbe, akkor nem érzi magát elveszettnek, nem érzi úgy, hogy nem tud mibe kapaszkodni, nem akar elfordulni saját magától, vagy esetleg káros dolgokba menekülni, hanem akkor már tudja, hogy mi a program, és tudja, hogy számíthat saját magára, és át tudja vészelni, és egyszer vége lesz mindennek, ami negatív.
1: Több éve jelen vagy a médiában, hogyan látod egy influencer felelősségét?
2: Én úgy gondolom őszintén, hogy ezt mindenki, minden egyes tartalomgyártó vagy média személyiség, én úgy látom és úgy gondolom, hogy saját magának állítja be. Nincs egy univerzális szabály, mert lehet, hogy az, akit én követek, azt más nem követné, mert nem releváns a számára, és nem érdekli az, amit ő képvisel, és fordítva. Szóval szerintem mindenki saját magának állítja be, úgy viszont, hogy vállalja azért a kritikát, vagy az elismerést. És igazából média személyiségeket, vagy tartalomgyártókat kicsit nehéz felelősségre vonni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt mindenki saját magának, a saját lelki ismeretére kell, hogy bízza, és aztán majd meglátja, hogy mik lesznek a következmények, hogy reagálnak rá az emberek.
1: Te is több mindennel foglalkozol, ugye divattal is, szépségápolással is, önismereti tartalmakat is megosztasz. Te mit szeretnél képviselni?
2: Hát mindenképp úgy gondolom, hogy egy ember az kicsit olyan, mint a hagyma, hogy több rétege van, ami azt jelenti, hogy bizony vannak felszínesebb oldalai, vannak mélyebb gondolatai, mélyebb oldalai, és én is ezt a kettősséget képviselem, tehát tényleg a hajápolástól a keményebb véleményekig minden megtalálható nálam, hiszen én vagyok így kerek egész, mind a két oldalammal együtt. Viszont hogyha egy dologról szeretném, hogy ismerjenek, akkor az legyen az, hogy kiállok az önazonosság mellett, az önismeret mellett, az önbizalom mellett, és nem utolsó sorban a nők joga és a női egyenjogúság mellett.
1: Az influencerkedés mellett még modellkedéssel is foglalkozol. Melyik terepen érzed magad jobban otthon, hogyan kezdődött az egyes pályád?
2: Modellkedéssel én egyre kevésbé foglalkozom. Ez egy tudatos döntés is, illetve szerintem most már így a vérmérsékletem is a korral megváltozott, és elkezdett egyre kevésbé érdekelni és érdekes lenni számomra ez a terület. Mondhatni, illetve szerintem most már így a vérmérsékletem is a korral megváltozott, és elkezdett egyre kevésbé érdekelni és érdekes lenni számomra ez a terület. Mondhatni, kicsit komolyabb dolgok felé fordultam az elmúlt

0: Bennem a világ körüli út volt, de hogy elmegy ide, elmegy oda, valóra váltja az álmait, röpköd, tehát éli a 20-as éveit. Utána visszatér a fészekbe, vagy abba a konstrukcióba, ami őt felnevelte, más szemmel látja, mint amikor ott hagyta. Tehát újra értékeli, hogy mit jelent az, hogy biztonság, mit jelent az, hogy család, mit jelent az, hogy otthon, mit jelent az, hogy biztonság, nyugalom, és mit jelent az, hogy egy olyan helyen vagy, ahol azt érzed, hogy oda tartozol, és ott jó neked, és ott biztonságban vagy, és nekem ez Szabadka jelenleg.
1: Ugye a vajdasági magyar közösség az relatív kicsi. Hogyan tudod megőrizni a magánéletet, illetve határt szabni?
0: Abszolút meg tudom ezt húzni. Talán ha így százalékokra bontjuk, a magánéletem szerepel a legkevésbé a közösségi média oldalamon. Nyilván tudnak dolgokat rólam az emberek, de nem a magánéletemről szólnak a profiljaim. Van, hogy látom, vagy érzem, hogy felismernek. Van, aki oda is jön hozzám, köszön, képet kér, de mindenki nagyon tisztelettudó és nagyon kedves, és szerencsére eddig nem volt még soha negatív tapasztalatom ilyen téren.
1: Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik szeretnének belevágni az influencerkedésbe vagy a modellkedésbe?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis akkor már engedjétek meg itt egy kicsit az önpromózást. Szeptembertől Szegeden indul egy tartalomgyártói kurzus, amit hát másodmagammal fogunk tartani, ami pont erről fog szólni. Egy több hónapos kurzus lesz, amiben azokkal fogunk hát így együtt dolgozni, akik szeretnének tartalomgyártók lenni, és ott mindent őszintén, mentális egészséggel, mindennel, technikával, mindennel együtt ki fogunk vesézni, úgyhogy én ajánlom azoknak, akik érdeklődnek ez iránt, és esetleg tőlem szeretnének tanulni, vagy az én meglátásom tetszik nekik, akkor jelentkezzenek erre a kurzusra.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

12 óra 45 perc, közérdekű információ. A szabadkai Ócska piacnál ellenőriznek a rendőrök, megállítják az elektromos járműveket és a bicikliket is. Valamint a tűzoltóságnál is rendőri ellenőrzésre lehet számítani, úgyhogy óvatosan közlekedjetek. És egy kis program ajánló, ahogy már mondtam is, filmfesztivál lesz Palicson július 18 és 22 között. Temerinben július 20-án Illés napját ünneplik, de előtte való nap július 19-én családi nap lesz a vásártéren. Este lesz jótékonysági koncert is, a labdarúgó világbajnokság döntőjét pedig szabadtéri vetítésen követhetik az érdeklődők. Kezdődnek emellett az adai nyári esték, ahol a kultúra, a zene és a közösségi élmények találkoznak a nyári színpadon. A július 17-i nyitó rendezvényen mesés gyermekelőadás, interaktív könyvbemutató és Sóti Juli és a Színszikász koncertje várja a látogatókat. Tehát programokból nincs hiány, még válogatni is lehet.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Emmanuel Macron francia elnök díszvacsoráján vett részt Alexander Vucic szerb elnök Párizsban. Ezt a francia nemzeti ünnep alkalmából tartották meg a meghívott állam és kormányfők tiszteletére. Vucic újságíróknak elmondta, országa volt az egyetlen olyan résztvevő, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. Szerbia és az Egyesült Államok történetükben először stratégiai párbeszédet indítanak, amelynek első ülését pénteken tartják Washingtonban. Erről beszélt Marko Gyuric szerb külügyminiszter a közmédia műsorában. Szerinte ez új szintre emeli a két ország kapcsolatait, és azt jelenti, hogy Szerbia az Egyesült Államok kiemelt partnerei közé kerül. Mindez javíthatja Szerbia nemzetközi pozícióját, ösztönözheti az amerikai befektetéseket, és pozitív hatással lehet a gazdaságra. Megszavazta az alaptörvény módosítást a Magyarország gyűlés hétfő este. 139 igen és 6 nem szavazat mellett fogadták el. Ha a köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő is 4 alkotmánybíró megbízatása, a következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. 5%-kal csökkent az üzemanyagok jövedéki adója Szerbiában. A döntés célja, hogy mérsékeljék az árak növekedését a benzinkutakon, ellenőrzés alatt tartsák az inflációt, és megvédjék a lakosság életszínvonalát. Összesen 4200 méter új kerékpárút épül Szabadkaváros területén az Optibike 3 határon átnyúló uniós projekt keretében. A munkálatok már zajlanak. Mundrucó Kornél magyar filmrendező és Rádos Bájic szerb színész, forgatókönyvíró, rendező kapja a Lifka Sándor díjat a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválján. A szemlét július 18-án, szombaton 21 órakor nyitják meg a Palicsi szabadtéri nyári színpadon.
6: Időjárás.
9: Jelenleg 32 fokot mérünk Szabadkán, változó felhőzetre számíthatunk, közben pedig napsütésre is. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

Ha már emlegettük Kanadát itt az egyik beszélgetésben, hoztam róla egy kis érdekességet. Kanada nem csak a hatalmas távolságok és a gyönyörű természeti tájak országa, hanem a szélsőséges időjárásé is, mint hallhattátok. Míg a nyugati parton, például Vancouver környékén enyhébb, esősebb az éghajlat, az ország belsejében télen akár mínusz 30-40 fokos hideg sem ritka. A kanadaiaknak ezért külön kultúrája alakult ki a tél körül. A korcsolyázás, a jégkorong és a havas fesztiválok a mindennapok részei. Az ország egyik jellegzetes étele a juharszirup, amely szinte nemzeti jelképnek számít. Kanada adja a világ juharszirup termelésének nagy részét. Érdekesség, hogy Kanadában több tó is található, mint a világ összes többi országában együttvéve, és a lakosság jelentős része az amerikai határ közelében él, miközben az ország hatalmas északi területei szinte érintetlen vadonként maradtak meg.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tester ma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tester ma a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
4: Kutyaszdrávja.
5: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Kalmár Zsuzsa főállásban színésznő, de a fiatalok körében is nagyon otthonosan mozog. Ő a Palicsi Színjátszó Grund vezetője, így hatalmas tapasztalattal rendelkezik, hogyan kell a gyerekekkel foglalkozni. Vele készült egy hosszabb beszélgetés a Szubjektív című műsorunkban. Ebből hallhattok most egy részletet. A teljes beszélgetést pedig megtaláljátok a Pannoner TV honlapján.
1: Nagyon-nagyon sokan téged a színpadról ismernek, de te a kulisszák mögött is nagyon sokat mozogsz. Honnan jött az életedbe az, hogy a gyerekekkel elkezdtél foglalkozni?
2: Igen. Többféle kiváltó oka van, amikor az ember változásra kényszerül, vagy változást érez fontosnak az életében. Ez nálam se így egyik napról a másikra jött, hanem szerencsés egybeesések, szerencsés csillagzat alatt. De ennek is volt egy olyan előtörténete, hogy a színházban éppen egy úgymond vákumba kerültem, ahogy mi ezt színészek azért sűrűn ismerjük. Tehát van, amikor megy a szekér, az a hullám hegye, és akkor aztán vannak a vákumosok, illetve a völgyesek, amikor nem annyira megy a szekér. Nekem pont ilyen vákumba jött bele egy felkérés, a Szeles Attila volt akkor a Palics Magyar Művelődési Egyesületnek a vezetője, és ő vetette fel nekem, hogy jó lenne itt Palicson valami színjátszás. És akkor én ezen elkezdtem gondolkodni, és tényleg megfogant a fejembe ez a gondolat, hogy miért ne próbálnám ki magam. És akkor így született nekem, akkor már két gyermekem volt. És akkor mi elkezdtünk színjátszással foglalkozni, és egyre több és egyre több gyermek jött, és én meg egyre jobban és jobban beleszerettem ebbe a munkába. Úgyhogy így kezdődött.
1: És hogyan alakult ott a kezdet? Mi volt az, amit kitűztél magadnak célul, hogy a gyerekeket hogyan kell megszólítani, vagy hogyan kell velük jól foglalkozni?
2: Hosszú táv, ezt mindig elmondom minden versenyen, minden zsűrizésnél, hogy én a hosszú távú színjátszó csoportos munkában, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, hiszek. Tehát, hogy a kezem közé kapok úgymond egy gyerekcsoportot, és akkor azt figyelem, hogy ők évről évre miben tudnak előrelépni. Azt figyelem, hogy mik azok az impulzusok, amiket meg kell kapniuk, hogy ők maguk önmagukban, tehát minden gyerek önmagában egy picit jobban megnyíljon. Egy picit magabiztosabb legyen. Egy picit jobban merje vállalni a véleményét. Egy picit játékosabb legyen. Hogy élvezze a játékot a színpadon, és ha megtanulja élvezni a játékot a színpadon, akkor megtanulja majd élvezni az életét is. Úgy gondolom én a nehezebb időszakokban is. Tehát, hogy számomra ez a színházi nevelés, úgymond, ez egy csúnya szó, de nem arról szól, hogy én majd jövendőbeli színészeket neveljek, vagy értő közönséget neveljek, de mindez magában foglalja. Tehát nyilván valaki azt mondja, hogy én ezzel akarok majd foglalkozni, elmegy színésznek. Nyilván van olyan, aki beül egy előadásra, és már tudni fogja, hogy neki mit kell nézni, úgyhogy az előadást be tudja fogadni vizuálisan, és értelmileg, és érzelmileg is. De hogy a gyerek nagyon sokféle családból jönnek, nagyon sok háttérrel, nagyon sok bajjal, nagyon sok teherrel sokszor. Rengeteg az ellenkező példa is, aki támogatnak otthon, aki ezért mindent megkap. De hogy ezek a gyerekek egy idő után elkezdenek egy csapatként működni, ez számomra a legfelemelőbb. Tehát, hogy tényleg bármilyen helyről jött gyereket összeteszel, van egy közös színházi munka, van egy csomó közös játék, és egyszer csak ők elkezdenek csapatban gondolkodni. És ez a csapat, hogyha valaki nyolcadikos lesz, például most ugye nagy fájdalmam mindig, mikor el kell engedni embereket. De befejezték a nyolcadikat, egyik-másik megy Magyarország a középiskolába, harmadik megy természetire, tehát hogy már nem maradnak tovább. De hogy maga a csapat éli ezt meg fájdalmasan, hogy akkor ő most már nem fog jönni. Persze vannak a középiskolások, de akkor ott is vannak ezek a búcsúk. De hogy a mai világban azt gondolom, hogy csapat szellemben tevékenykedni, csapat szellemben élni, tehát hogy nincs egyedül. És ettől is azt gondolom, hogy ember és felnőtt szintjén azt fogja megtanulni, hogy a kétségbeesések pillanataiban sem vagyunk egyedül. Mert mindig van egy csapat, akire lehet számítani.
1: és hogyan vezeted őket rá, hogy jobban ismerjék meg magukat? Milyen játékok vannak, vagy milyen jó kis praktikák, amiket te alkalmazol?
2: Az utóbbi években itt a drámapedagógiai társaságok, ezek nagyon-nagyon sok segítséget adtak ebben. Tehát, hogy tényleg én nagyon sok játékot loptam tőlük. Tehát tényleg, ezt lopásnak lehet nevezni, de hogy mindig az van, hogy ez az életemben folyamatosan tanulás van. Tehát én igyekszem folyamatosan tanulni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, főleg ahogy az ember már kezd öregedni, nem öreg, de kezd öregedni, folyamatosan legyen valami kihívás, legyen valami új tanulnivaló, legyen valami kihívás az elmédnek. Tehát, hogy ne legyen az, hogy belepunyadsz abba, ami neked már van. És én is megtanultam ezeket a játékokat, megtanultam az alapelveket. Tehát, hogy én nem jártam soha semmiféle tanfolyamra, sokat voltam ilyen szakemberek közelébe, tehát sokat ellestem tőlük, sokat olvastam. Tehát én azt gondolom, hogy az olvasás az egyik legfontosabb dolog. Tehát valami téma érdekel, és akkor elkezdett felkutatni a legmélyéig. És ha valahol elakadsz, kéred egy úgynevezett mester, mert az minden szinten, az élet minden területén vannak ilyen mesterek. Ezt mondod, hogy mit olvassak, ami tovább tud engem billenteni ezen. Szóval nagyon sokat képeztem magam ilyen szempontból is, és viszont most már eljutottam oda, ugye 12 éve működik a Grund, hogy már tényleg a csapaton látom, hogy akkor melyik játék.
1: Felmére.
2: Igen, tehát hogy most már ezt tudom mondani nagyképűen, hogy látom, hogy a gyereknek a kemény kézre van szüksége, a biztatásra van szüksége, ha nagyon rossz olyankor is, csak a zöld kör, tudod, ez az osztályzásban, hogy nem a piros mínuszok, hanem a zöld pluszok, tehát, hogy minden gyerekhez másképpen kell hozzáállni, és amit egymástól tanulnak, az még ennél is értékesebb. Mert ugyanis meglátja a valamelyiket, hogy új, milyen jól mondja, én is tudom ezt így, és akkor legközelebb, ha felmegy a színpadra, már ő is meri vállalni. És az, hogy a színpadon bemeri vállalni, ezt többször mondom nekik, hogy a színpadon te elfelejtheted azt, aki te vagy, hanem itt te eljátszol valamit, eljátszol egy helyzetet. És nagyon érdekes, hogy például az improvizációkban, amit
1: tényleg?
2: Főleg a kicsik.
1: De érdekes.
2: Imádnak. Nekem könyörögnek, hogy mikor improvizálunk már.
1: De a kicsik? Csak a kicsik?
2: Hát egytől nyolcig. Tehát a középiskolások azok már, azoknak derogál. Azok ilyen adhok ötletekkel, hogy kiülnek, és az az improvizáció, hogy ők kapták a feladatot, hogy improvizáljanak. És akkor erről beszélgetnek, hogy tehát, hogy nem ott akarom. Már. Igen. És a kicsik viszont egy szót mondasz neki, például, hogy repül, vagy nem, és erről egy egész történet.
1: Mert még bennük van a játék, nem?
2: Abszolút, lehet. Meg az, hogy ő akkor rájött, hogy akkor ő valaki más, de közben meg mindenkinek ezekben az improvizációkban megvillan, hogy milyen ő. És ahogy ezekben az improvizációkban látod azt, ahogy ők fejlődnek, egyik improvizáció, most már megmer szólalni, most már neki ötlete van, most már ő vezeti a bandát, tudod? És akkor így látni ezeket a lépcsőfokokat, ezt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos munka. Tehát, hogy én nem azért, hogy fényezzem mindazokat, nem magamat, mindazokat, akik ilyesmivel foglalkoznak szabad idejükben. És akkor így látni ezeket a lépcsőfokokat, ezt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos munka. Tehát, hogy én nem azért, hogy fényezzem mindazokat, nem magamat, mindazokat, akik ilyesmivel foglalkoznak szabad idejükben, hogy gyerekeket színházi neveléssel foglalkoznak.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 13 óra 44 perc, és elérkeztünk a Presszó végéhez. Remélem kellemesen telt eddig a napotok, és használjátok ki ezt a szép napos időt. Pihenjetek, strandoljatok, egyetek finomakat, és hallgassatok holnap is minket. Fackovics Melissa vár titeket holnap, aztán pedig csütörtökön újra én leszek. Szabó Reginát hallhattátok, a jó zenéket pedig Nagyhegyesi Dávid szolgáltatta, és most érkezik egy jó szám, amit én kértem a Parnograsztól, a Fúj meg szél. Sziasztok, szép napot!

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Szerdán gyásznapot tartanak Nizsben a Montenegróban történt súlyos közlekedési baleset áldozata emlékére. A tragédiában egy 21 éves Nizs közelében élő nő életét vesztette, 16 szerb állampolgár pedig megsérült. A legsúlyosabb állapotban egy 10 éves fiú van, akit kritikus sérülésekkel szállítottak a Podgoricai Klinikai Központba, ahol az intenzív osztályon kezelik. A többi sérült állapot a stabil, még ma hazaengedhetik őket. A kisbusz vasárnap borult fel a Kotor-Niksity út Lipci település melletti szakaszán. Az első információk szerint a jármű vezetője elvesztette az uralmát a busz felett és letért az útról. Az ügyészség előzetes letartóztatást indítványozott az autóbusz vezetője ellen. Szerbia és az Egyesült Államok történetükben először stratégiai párbeszédet indítanak, amelynek első ülését pénteken tartják Washingtonban. Erről beszélt Marko Gyurić, szerb külügyminiszter a közmédia műsorában. Mindez javíthatja Szerbia nemzetközi pozícióját, ösztönözheti az amerikai befektetéseket, és pozitív hatással lehet a gazdaságra is, tette hozzá Gyurić. A meghirdetett 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjára, mondta dr. Pásztor Bálint az SMR műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, nem csökkent a program népszerűsége, a vajdasági magyar fiatalok jelentős része ugyanis igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyek mellett az ösztöndíj rendszer bevezetése előtt sokkal kevesebb fiatal döntött. Tisztújító közgyűlést tartotta a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A VMDK közleménye szerint a július 11-én megtartott ülésen a küldöttek újra választották 4 éves megbízatással a párt elnökének Csonka Áront. A VMDK alelnökei az elkövetkező ciklusban Tari István, Horváth Ódri Márta és Cára József lesznek. A párt tanácselnöki feladatait Szladek László és helyettese Sörfőző Károly látja el.
5: Sport.
8: Célegyenesébe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két csapat mérkőzik meg a döntőben. Ma este 9-től Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg. Holnap szintén este 9-től Anglia és Argentina játszik a vasárnapi döntőbe jutásért.
0: Időjárás.
8: Holnap valamivel több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat a nap folyamán. A hőmérséklet azonban nem csökken, 32 és 34 fok között alakulnak a maximumok.
0: Reklám.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
10: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
14: Bomax.
15: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
16: Erős csajsz!
15: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: 2000-es évek a Pannon Rádióban kedden esténként 8 órától.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Kedvenceink, neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Programajánló.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Álláshirdetés.
6: Eladót keres az Agromax Palics teljes munkaidőre palicsi mezőgazdasági szaküzletébe. A leendő munkatárs feladata a vásárlók szakszerű kiszolgálása, tanácsadás, az árukészlet kezelése, valamint az üzletrendjének fenntartása lesz. Az Agromax stabil, hosszú távú munkalehetőséget, támogató munkakörnyezetet és versenyképes jövedelmet kínál. Ha szeretne csatlakozni a csapathoz, önéletrajzát küldje el az agromaxpalickukac@gmail.com e-mail címre. További információ a 024 602 850-es telefonszámon kérhető. 024 602 850.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Továbbra sincs döntés arról, hogy mikor tárgyalhatnak újra a Szerbia-Európai Uniós csatlakozási folyamatának harmadik klaszteréről. Az Európai Unió tanácsának ír elnöksége egyelőre nem erősítette meg, hogy a nyári szünet előtt ismét napirendre kerülne a javaslat. Múlt héten a tagállamok nem jutottak egyhangú megállapodásra az Európai Bizottság javaslatáról. Márta Kos, uniós bővítési biztos szerint azonban Szerbia előrelépést tett az előző visszaesés után, ugyanakkor további reformokra van szükség, különösen a jogállamiság terén. Hozzátette, Brüsszel pozitív visszajelzéseket kapott Belgrádtól, miszerint Szerbia kész szorosabban igazodni az Európai Unió stratégiai irányvonalaihoz. Az ír elnökség kijelentette, hogy folytatja az egyeztetéseket. A meghirdetett 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjára, mondott dr. Pásztor Bálint az SMR műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, nem csökkent a program népszerűsége, a vajdasági magyar fiatalok jelentős része ugyanis igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyek mellett az ösztöndíj rendszer bevezetése előtt sokkal kevesebb fiatal döntött. Tisztújító közgyűlést tartott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A VMDK közleménye szerint a július 11-én megtartott ülésen a küldöttek újra választották 4 éves megbízatással a párt elnökének Csonka Áront. A VMDK alelnökei az elkövetkező ciklusban Tari István, Horváth Ódri Márta és Szára József lesznek. A párt tanácselnöki feladatait Szladek László és helyettese Sörfőző Károly látja el. A Vajdasági Magyar Plénum független közéleti platformként működik tovább, pártpolitikai kötöttségek nélkül, áll a plénum által kiadott nyilatkozatban. Tájékoztatásuk szerint az MNT választáson olyan független jelöltek közösségeként kívánnak megjelenni, akik helyi tapasztalataikra és a közösség valós igényeinek ismeretére építve képviselik és szolgálják a vajdasági magyarságot. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. Szabadka és Belgrád között az Intercity vonatra, illetve a Szokóra, a Sólyomra 1100 dinár helyett 1210 dinárért szállhatunk majd fel július közepétől.
5: Sport.
10: Célegyenesébe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két csapat mérkőzik meg a döntőben. Este egy igazi európai rangadót szurkolhatunk végig. A bajnokság legnagyobb favoritjának tartott Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg 21 órától. Holnap szintén este 9-kor a másik ágon Anglia és Argentina vív meg a másik finálés helyért. A döntő vasárnap lesz.
5: Időjárás.
10: Szabadkán jelenleg 32 fok van. Holnap valamivel több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat a nap során. A hőmérséklet azonban nem csökken. 32 és 34 fok között alakulnak a maximumok.
0: Készen állsz?
7: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
7: No, no!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
6: Emmanuel Macron meghívására Párizsba utazott a szerb elnök. Megkezdi a felkészülést az őszi parlamenti és nemzeti tanácsi választásokra a VMS. Csonka Áron maradt a VMDK elnöke. Független közéleti platformként működik tovább a Vajdasági Magyar Plénum, és ma is holnap kiderül, mely két válogatott kerül a foci VB döntőjébe. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Párizsban megrendezték a hagyományos katonai díszszemlét Franciaország nemzeti ünnepe a Bastille ostromának évfordulója alkalmából. Az eseményen számos állam és kormányfő vett részt, köztük Alexander Vučić, szerb államfő is. Franciaország július 14-én a Bastille 1789-es ostromának évfordulóját, a francia forradalom kezdetét ünnepli. A nap 1880 óta hivatalos nemzeti ünnep náluk. Rózsa Krisztinát hallják.
7: Alexander Vučić, szerb államfő vasárnap este részt vett azon a díszvacsorán, amelyet Emmanuel Macron francia elnök adott az Élysée palotában a francia nemzeti ünnep alkalmából meghívott állam és kormányfők tiszteletére. A szerb elnök közölte, Franciaország Szerbia egyik legfontosabb partnere, és bízik abban, hogy a két ország tovább erősíti kapcsolatait. A vacsora után újságíróknak azt mondta, megtiszteltetés, hogy Szerbia meghívást kapott a rendezvényre, és országa volt az egyetlen résztvevő, amely nem tagja sem az Európai Uniónak, sem a NATO-nak. A francia nemzeti ünnepségek vasárnap este az Eiffel-toronynál rendezett látványos drónsóval és tűzijátékkal folytatódtak, amint egy 20 perces előadásban 1600 drón vett részt. Hétfőn Vučić részt vett a katonai parádén is. A Concorde téren rendezett díszszemlét a műrepülő kötelék nyitotta meg, majd vadászgépek és 10 európai ország repülőgépei is felvonultak. A francia védelmi minisztérium adatai szerint a parádén 6686 katona, 315 katonai jármű, 98 repülőgép, 33 helikopter és a köztársasági gárda 193 lova vett részt. Vučić az első sorból követte az eseményt más meghívott állam és kormányfők társaságában. Az esemény után a szerb államfő sajtótájékoztatót tartott. Jó érzés volt ma Szerbia polgárának lenni, különösen pedig Szerbiát képviselni Champs-Élysées-en és a Concorde téren. Remélem, hogy a jövőben bármikor lehetőségünk lesz viszonozni francia barátainknak ezt a megtiszteltetést. Emellett kihasználtam az alkalmat arra is, hogy hosszabban beszélgessek António Costával, az Európai Tanács elnökével, természetesen Keir Starmer, brit miniszterelnökkel, Nikos Christodoulidis ciprusi elnökkel, valamint Alexander Stubb finn elnökkel. Beszélt még az orosz energiahordozókat érintő várható amerikai intézkedésekről is. Kiemelte, hogy Szerbia ugyan nem importál orosz olajat, de orosz gázt igen, ezért a pénteken kezdődő amerikai stratégiai párbeszéd során megoldást keresnek. A háborús helyzetek kapcsán az ukrajnai konfliktus és a Hormuzi szorosnál kialakult feszültség miatt emelkedő olajárakra figyelmeztetett. Bejelentette, hogy javasolni fogja az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó 20%-os csökkentését az árak és az infláció mérséklése érdekében. Ennek megfelelően azt fogom javasolni a pénzügyminiszternek és Szerbia kormányának, hogy péntekig ismét csökkentsék a jövedéki adóinkat, ne csak 10%-kal, hanem 20%-kal, vagyis 20%-kal csökkentsék az olajra kivetett jövedéki adóból származó bevételeinket, hogy fent tudjuk tartani a normális árat, az emberek számára megfizethető árat, és hogy meg tudjuk akadályozni bármilyen meglepetést az inflációs spirállal kapcsolatban. A szerb államfő azt is közölte, hogy részt vesz a július 15-i kijevi csúcs találkozón, ahol várhatóan Volodymyr Zelenszkijjel is találkozik.
6: A Vajdasági Magyar Szövetség a következő hetekben megkezdi a felkészülést az ősszel esedékes parlamenti és nemzeti tanácsi választásokra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjáról, valamint egyéb aktuál politikai témákról is beszélt. Lajkó Anett és Loboda Árpád összeállítása.
0: Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában úgy fogalmazott, az elmúlt 32 év a vajdasági magyar politika történetben bebizonyította azt, hogy ennek a közösségnek akkor van esélye a fennmaradásra és a fejlődésre, ha a lehető legnagyobb mértékben egységes, és ha sikeresen veszi az akadályokat a választásokon. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy az elmúlt 32 évben a Vajdasági Magyar Szövetség volt az a politikai párt, amely elnyerte az embereknek a bizalmát, ezért egy kicsit abszurdnak tartja, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés delegációja egyeztetéseket folytatott Budapesten.
3: Egy picit abszurd volt, mert egy nem egészen egy hónapja létrejövő civil szervezetnek a képviselőit fogadták Magyarország országgyűlésében. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak, magyar parlamenti többségnek szíve joga azzal leülni, tárgyalni, akivel csak szeretne. Ilyen tekintetben én magam találkoztam már Magyar Péter miniszterelnökkel, találkoztam Forsthoffer Ágnes parlamenti elnökkel itt Szabadkán, illetve Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével Brüsszelben. Alapvetően nem látok problémát abban, hogy más szervezetek véleményét is meghallgatják, de remélem, hogy az, amit Tar Zoltán miniszter úr április végén egy Facebook posztban közölt, hogy a határon túli magyar közösségeknek kell eldönteniük, hogy kit tartanak legitim képviselőjüknek, ez a jövőben is igaz.
0: Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy bízik benne, hogy arra a találkozóra is hamarosan sor kerül, amiről még április elején egyezett meg Magyar Péterrel. A magyar miniszterelnök akkor elfogadta a VMS elnökének Vajdaságba szóló meghívását. A politikus a Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjáról is beszélt, aminek köszönhetően egyre több vajdasági magyar fiatal választja ezt a pályát.
3: Örömömre szolgál az, hogy több mint 30-an jelentkeztek, tehát a 20 helyre több mint 30-an jelentkeztek. A Magyar Nemzeti Tanácsban az objektív pontozási rendszer alapján majd eldöntik, hogy mely 20 fiatal fog jogász ösztöndíjban részesülni, de azt nagyon fontosnak tartom, hogy nem csökkent a programnak a népszerűsége, továbbra is a vajdasági magyar fiatalok jelentős része igenis itthon szeretne tanulni, és olyan hivatásokat is választanak, amelyeket az ösztöndíjrendszer bevezetése, kiteljesítése előtt sokkal kisebb mértékben.
0: Ősszel várhatólag parlamenti és nemzeti tanácsi választásokat is tartanak Szerbiában. Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a VMS a következő hetekben megkezdi a választási felkészülést annak érdekében, hogy a következő választásokat követően se legyen a vajdasági magyar közösség védtelen. Az ugyanis csak akkor tud prosperálni, amennyiben van erős magyar érdekképviselet a belgrádi parlamentben, emelte ki a pártelnök.
6: Tisztújító közgyűlés tartotta a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A közlemény szerint a július 11-én megtartott ülésen a küldöttek újra választották 4 éves megbízatással a párt elnökének Csonka Áront. A VMDK alelnökei az elkövetkező ciklusban Tari István, Horváth Udri Márta és Cára József lesznek. A párt tanácselnöki feladatait Szladek László és helyettese Sörfőző Károly látja el a döntés szerint. A tisztújító közgyűlésen a régi új elnök megtartotta az elmúlt ciklusra vonatkozó beszámolóját. Csonka Áron a VMDK elkövetkező 4 évre vonatkozó célkitűzéseiről is beszélt az eseményen.
8: Elsősorban szeretnénk a saját alapszervezeteinket erősíteni, szeretnénk minél több fiatalt bevonni a VMDK-ban és a VMDK-nak a politikájába, mint tevőleges részét a VMDK-nak, hogy az új ötletekkel és új meglátásokkal egy kicsit a VMDK arculatát is felfrissítsék. Valamint kihívások vannak előttünk, ami a magyar nemzeti tanácsi választásokat illeti, és Szerbiában ugye mindig esedékes rendkívüli parlamenti vagy rendes elnöki választások előtt ugye vagyunk. Ezeket a témákat is értékeltük, és megfogalmaztuk azt a valójában fő dilemmát, hogy melyik út volna helyes, amit természetesen meg fogjuk hozni a megfelelő döntéseket, hiszen látjuk, hogy november 1-e óta, amióta az előtető leesett, azóta egy újabb társadalmi folyamatok indultak el.
6: A Vajdasági Magyar Plénum független közéleti platformként működik tovább, pártpolitikai kötöttségek nélkül, áll a plénum által kiadott nyilatkozatban. Mit fogalmaznak? Az elmúlt év tapasztalatai megerősítették őket abban, hogy a vajdasági magyar közösség érdekeit a plénum etikai minimumán, az egyetemista mozgalom elvein, a szolidaritáson, a létmegtartó sokszínűségen és a szakmai alapokon nyugvó közéleti képviselettel kívánják szolgálni. Elsődleges feladatuk nem a mindenkori pártpolitikai érdekek szolgálata, hanem a vajdasági magyar közösség hosszú távú érdekeinek képviselete, magyarázzák. Tájékoztatásuk szerint az MNT választáson olyan független jelöltek közösségeként kívánnak megjelenni, akik helyi tapasztalataikra és a közösség valós igényeinek ismeretére építve képviselik és szolgálják a vajdasági magyarságot.
9: Sport.
6: Cél egyenesébe érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma és holnap eldől, melyik két csapat mérkőzik meg a döntőben. Este egy igazi európai rangadót szurkolhatunk végig. A bajnokság legnagyobb favoritjának tartott Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg 21 órától. Holnap, szintén 21 órakor, a másik ágon Anglia és Argentína vív meg a másik finális helyért. A döntő vasárnap lesz. A pontos idő 4 óra 11 perc.
9: Időjárás.
10: Napos és meleg időre számíthatunk a nap további részében is, derült lesz az ég felettünk, a csúcs hőmérséklet 32 fok körül alakul.
11: Hallgass napjaink slágereit!
12: És légy tájékozott!
11: Ez a Pannorádió.
9: Reklám.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
16: Retro diszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
17: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
18: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
17: A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Yo, what's up, it's Marshmello.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a

0: Reklám.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a +36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. +36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára Gyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Best of Csilla Kullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: What's up, y'all? It's Mulatto. Hi, I'm Nucala.

0: Reklám.
1: Retro diszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Hi everyone, I'm Alan Walker.
7: Csillaghullás, a

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
1: Gonna start the rebellion, I know.

0: központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
1: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
2: Hey, I'm Dennis Lloyd.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.
4: Hey, it's Purple Disco Machine.

0: Reklám.
1: Retro diszkó az Oromhegyesi Atlantis Gardenben július 18-án szombaton. A fergeteges hangulatról az XU Band és DJ Alan gondoskodik. Július 18, szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannonrádióban.
1: Hi, my name is Alessio.
2: Hi, my name is

0: Best of Csilla Kullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 91.5 Pannon Rádióban.
1: I'm Matt from Medusa.
2: Csillagullás a Pannon Rádió.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A Serbia Bus közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásokat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. Szabadka és Belgrád között az úgynevezett regió vonattal 880 dinárról 970 dinárra, az interregió vonat esetében pedig 960 dinárról 1060 dinárra nő a jegyár. Virágzik a napraforgó az észak-bácskai határban, de közelebbről már jól látszanak a száraz időjárás nyomai. Több táblán az alsó levelek fokozatosan elszáradnak, miközben a növény a rendelkezésére álló nedvességet igyekszik a virágzat és a kaszatok fejlődésére fordítani. Jó évben hektáronként akár 3-4 tonna termés is betakarítható, az idei száraz körülmények között azonban több gazda ennél szerényebb eredményre számít. A 21. század egyik legnagyobb kihívásáról, a klímaváltozásról, illetve ennek emberre, élővilágra gyakorolt hatásáról tartanak több napos nemzetközi tanácskozást Újvidéken. 46 ország 215 szakembere keresi a választ a kérdésre, hogyan lehet megóvni az embereket, a természetet és a városokat az éghajlatváltozás okozta hőhullámoktól és kiszáradástól. Javában zajlik a felkészülés a Vajdasági Birkózó Akadémián a közelgő világbajnokságra. Az U17-es korosztály versenyzői egy nemzetközi edzőtábor keretében készülnek a rangos megmérettetésre Magyarkanizsán. Magyarországot 7, még Szerbiát 4 sportoló képviseli majd az U17-es világbajnokságon, amelyet július végén rendeznek meg Bakuban.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

mundo avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: végig azt hittem, hogy meg fogok halni nélküled.
1: És? Igazad lesz?

Pannon Rádió. A te hangod.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. It's crazy when